0: Tessék a Jézus Krisztus!
1: Mindöröki, amen!
2: Azt ígértem, néhány szót ejtünk még a pünkösdi népszokásokról, melyek közül a legjelentősebb és legarchaikusabb az Európa szerte ismert, ügyességi próbákkal egybekötött pünkösdi királyválasztás, a lányok, legények, falu feljáró köszöntése, a pünkösdölés és a kislányok agrármágiával egybekötött köszöntése, a pünkösdi királynéjárás. A pünkösdi királyválasztáson ügyességi próbával, versenyjátékokkal összekötve választották meg egy évre a legények közül a pünkösdi királyt. A választott király számára a legények engedelmességgel tartoztak. A pünkösdi király volt a legények legfőbb bírája és vezetője, aki egy évig a falu minden lakodalmába és összejövetelére hivatalos volt. A középkor óta vannak feljegyzések a pünkösdi májusi király választásáról. Hazánkban a 16. században már általánosan ismert volt a pünkösdi királyság múló, értéktelen voltára utaló szólás, rövid, mint a pünkösdi királyság. A másik, az Alföldön ismert szokás a pünkösdölés, vagy mimimamázás, ma vagyonjárás, mi van ma járás, mely énekes, táncos, adománygyűjtő népszokás. Ennek során kisfiúk és kislányok járták a falut. Az első változat központi szereplője a királynő volt, aki ruhájában, díszeiben különbözött a többi szereplőtől. Előfordult, hogy mellette király is szerepelt. A második típus szereplői lakodalmi menetet imitáltak. Elölment a menyasszony és a vőlegény, a koszorús lány és a vőfély. A pünkösdölés formáját a pünkösdölők kora is meghatározta. Eredetileg lányok és legények vettek részt benne, de újabban főleg gyermekek járnak pünkösdölni. A házról házra járó csoportok bekéreckedés után szavalnak, énekelnek, táncolnak és átveszik az adományokat, majd ismét táncra perdülnek. Az idősebb korosztály természetesen közös táncmulatsággal zárja a pünkösdölést. A harmadik, talán mindenki által ismert szokás a pünkösdi királynéjárás, vagy pünkösdölés, pünkösdjárás, pünköstköszöntés. Ez a Dunántúlon volt ismert, s általában lányok a szereplői. Ezek a lányok házról házra jártak, négy kislány vezetett egy ötödiket, a legkisebbet és legszebbet, a pünkösdi királynét, kiskirályt, királykisasszonyt, királynéasszonyt vagy cucorkát, akinek a kezében kosár volt rózsaszirmokkal. A kislány fehér ruhát, fején virágkoszorút viselt, néhol rózsaszirmokat hintett maga körül. A kis királynő feje fölé piros vagy piros mintás kendőt feszítettek ki baldahin mondjára, vagy a kislányt fátyollal borították be. Az ének közben mozdulatlan álltak, vagy lassan körbejárták a királynét, és közben termékenységvarázsló mondók a kíséretében felemelték. Ekkora legyen a kentek kendere. Ha valaki nem szívesen látta őket, gyorsan legugoltatták a királynőt, hogy ne nőjön meg a kendere az illetőnek. Pünkösdi énekek szólnak Táncházban című műsorunkban Németh Antalné, Aranyos Anna, Balkó Júlia, Török Ferencné, Molnár Viktória és Szarka Mária adatközlők előadásában.

Isten, piros pünkös napját mi is meghordozzuk, királynénk asszonyát, ami királynénkat nem is anya szülte, hanem a hóharmat rózsából nevelte. Szép leányoknak viasz koszorúját, szép legényeknek rózsabokrétáját, öreg asszonyoknak porhanyó pogácsát, öreg embereknek csutora borostát.

0: éve. Pünkösdi rózsa, fényes vagy, miért adtad másnak magadat? Azért adtam másnak magamat, viselje az Isten gondomat.
1: Nem anyátú léttem, rózsafon termettem, piros pünkös napján hajnalba születtem. Én kicsike vagyok, nagyot nem szólhatok, mégis az Istennek dicséretet mondok. Gyenge vesző vagyok, mindenfelé hajlok, szüleim kertjébe most nyílni akarok. Vége.
2: Ennyit énekeltek?
3: A pünkösnek jelös napja, Szent Lélek Isten küldetje, erősítse mi szívünket az apostolok.

lelkét, most és mindörökkön örökké, amen. Minékünk áldása, a Szentlélek malasztja, Melkör árnyékoztatott, a szüzek virágja, mi bennünk is Gábriel üdvözlettel áldja. Testben öltözett ijjé, mi befogadta, szűz anyától születött Krisztus istáló.

0: szent lelkét ottan elküldötte, az apostolok szívét megerősítötte, hogy árván maradjanak, azt meg nem engedte, tüzes nyelvek előtte föl is gerjesztötte, Istennek jobb keze újra elsegítse, hogy a kögyetlen ördög minket meg ne sértsön, őrizzen oltalmazzon, szárny alá rejtse, szálljon mindnyájunkra az Isten áldása, mindre gönte rászállott az apostolokra, borbúza és gyümölk földetökben részen, az Istenben tök szépen tündököljön, mint páva hegyekön, eképpen zöndüljön. Én kisgyermek vagyok, nagyot nem szólhatok, mégis az Istennek dicséretöt mondok. Gyenge vesző vagyok, mindenfelé hajlok, szüleim kertjében most nyílni akarok. Jó megfogd, alavadnak száját, ne tipődjen, ne tapodja a pünkösdél húzsát. A pünkösdél rózsa kiállott az útra, szedje fel a mennyasszon, kössek a szorúba. Andréás, bokrétás, felesége, jó táncos, hajaz uras, sejem szál, szolgálója, aranszál. Én bén, bokorica, öled, akit szerez. Mi van ma, piros pünkös napja, hónap lesz a második napja. Dicsértessék a Jézusnak szent neve!
1: Se pünkösdi rózsa kihajlott ez útra, nekem es kihajlott szek.

0: hadd járjon.
1: Következzen Táncházban című műsorunkban a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola növendékeinek és a Szeredás Együttesnek Pünkösdőlő című felvétele, mely gyönyörűen felsorolja a pünkösdi szokás dallamokat.

0: Szerek-szerek harmatot, szerek is meghagyok is.
1: Szerek-szerek harmatot, szerintedek felét hagyok.
0: Szerek-szerek harmatot, szerintedek felét hagyok.
1: Szerek-szerek harmatot, szerintedek felét hagyok.

0: Tűzlány. Egyik viszi az aranytüzet,
1: a másik az aranyvizet,
2: harmadik az aranysöprűt.
3: Boldogságos Szűz Mária söpörje le ennek a leánynak a lelkét.
4: Dicsértessél, te áldott víz, ki megmostad az én gyarló testemet, mosd meg az én bűnös lelkemet is. Amen.

Fehér Rózsa Mária, engem talált ki kis Jézust, szent szívéből szeretett, aranygyűrűjével lepecsételt, hogy én rajtam a sátán hatalmat ne vehessen. Szárnya alatt igaz hitben létő, létőben szent oltár, abba vagyom boldog asszony, kitekint a kincs ablakján. Kívül aranyos, belül irgalmas és kegyelmes, házadnak négy szögletében négy őrző angyal. Őrizzetek szent keresztek, forogjatok, forogjatok szent keresztek, hagyjuk hason Szűz Mária. Fel van feszítve az Úr Jézus Krisztus, csúran, csúranik, csöppen, csöppenik az ő szent vére. Szedik, veszik, álélomba tetetik, Mária elejébe vitetik, Mária is azt mondja, szerelme. Fiam Jézusom, miért szenvedted ezeket az iszonyú kínokat? Anyám, Máriám, szenvedem a purgatériumbeli lelkekért. Amen.

kedves hallgatóink, a Pünkösdi Rózsa kezdetű, vagy Pünkösdhöz kötődő dallamokból válogattam feldolgozásokat Táncházban című műsorunkba. A Slama Band, majd Herzko Ágnes, Nikola Parov, Medgyaszai István és Ifjú Födő Sándor muzsikája szól.

Pünköst hétfőjének estéjén régen is táncmulatságokat rendeztek, ahol a falu feljárók köszöntő szokások kapcsán szerzett adományokat a fiatalok közösen elfogyasztják. Nem tudom, hogy a most következő Vajdaszent Iványi táncrend dallamai vajon felcsendülnek-e még Vajdaszent Iványon, de az biztos, hogy a Dankó Rádió Táncházban című műsorában most ezek szólnak. Muzsikál Vavrinec András, Vizeli Balázs, Árendás Péter, Molnár Péter és Szabó Dániel. Énekel Nyitrai Marianna és a táncház résztvevői. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét Vasvári Anna Máriát hallott.

0: Hankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Mi van ma, piros pinkös napja? Holnap lesz a második napja. Ne ipodj, ne tapodj, mert ha még tapodod, a pinkös dírózsát megadod az árát. Csak firdik, a fekete csóka, soha se lesz abból fehér galambocska. Az Isten áldása szálljon a házokra, mint az erőt szállott az apostolok.

0: napra.
1: A parád óhutai Pintér Istvánné Vas Annus énekével köszöntöm a hallgatókat pünköst hétfőjén és egyben Orbán napján. Vikár László 1955-ös felvételét hallották. Pünkösd az egyházi év harmadik legnagyobb jeles napja, amikor a keresztények a Szentlélek eljövetelét ünneplik. Az evangéliumok szerint Jézus mennybe menetele után a gyakran galamb vagy lángnyelvek alakjában ábrázolt Szentlélek leszállt az apostolokra, betöltötte őket kegyelmével, és ettől kezdve mindenki megértette őket a maga nyelvén. A pünkösdhöz nagyon sokféle szokás kapcsolódott, amelyekről múlt heti műsorainkban már bőven esett szó. Kevésbé ismertek az Orbán napjához fűződő hagyományok, ezért most ezeket mutatom be pár szóban. Első Orbán pápa a második században élt Severus császár idejében. Sok embert térített a keresztény hitre, és a források szerint ezért szenvedett vértanúságot. Első Orbán pápa rendelte el, hogy a mise áldozat kelyhét és tányérkáját nemes fémből kell elkészíteni. Ezért ábrázolják őt gyakran kehellyel, szőlőfürttel a kezében, és ezért is lett a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusa. A néphagyományban Orbán a negyedik fagyos szent, ugyanis a megfigyelések szerint ez az utolsó nap, amikor a hajnali fagy még kárt tehet a virágzó szőlőben. Egy népi legenda szerint Orbán azért került május havába, mert amikor a kalendáriumot készítették, éppen a kocsmában mulatott. Pedig jobban szeretett volna a tél közepére kerülni, hogy nyugodtan tudjon fagyasztani. Orbán népi kultusza a német-francia határ menti szőlővidékről jutott el a középkor végén hazánkba. Névünnepét a nyár kezdőnapjának is tartották, s ilyenkor a borvidékeken felállított szobraihoz körmenetben vonultak ki. Ha szép idő volt, a szobrát felvirágozták, borral öntözték, de ha rossz időt hozott Orbán, kővel dobálták, leköbdösték, megpálcázták, csupasz feneküket kínálták feléje, sőt arra is volt példa, hogy a sárba döntötték. Hazánk borvidékein ma is él Szent Orbán kultusza. Május 25-én számos eseményt, például szőlőszentelést, zarándoklatot, kóstolókat, kulturális programokat szerveznek a helyszínekre. Tokaj hegy alján például ekkor viszik körbe a monokon őrzött Szent Orbán erekjét. A híres hajósi pincefaluban pedig Orbán napi borünnepet tartanak, amely a 300 éve ideérkezett sváb telepesek hagyományait eleveníti fel. E hagyományok része a zene is, melyből a helyi zenészektől hallhatunk ízelítőt. Bicsérdi László, Huber István és

a média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Rádió. Zalakarason FM 100,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó Klub koncertek felvételeiből.
1: Nem tudom az életet.

valahány, valahány, attra

0: boszorkány tudomány. Oda jár a szegedi láng valahány, ott ragadt rá a boszorkány tudomány.
1: Hull az esőn nagy a sár, az

0: gyere oda, édes, szeress belém.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
1: Népzene.

Klubrádió. Rádió. Kaphegyen FM 102,3. A magyar zene rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

vágjatok az orcáját.

este felem minden kapu bezáró. Csak az enyém van tárva, sárga rózsás kerbe várok magára. Kívánom az illetve.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádió.

Rádió. Budapesten FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.

Szeretem a kertet, mely a házad előfinul. Szeretem a sejmet, mely a derekadhoz sígul. Szeretem az abban,

körülötted ezt az egész világot. Szeretem a holdat,

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Ma kezdődik az új országgyűlés első ülésszaka. A képviselők létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és még a héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Az ülés kora délután Magyar Péter kormányfő napirend előtti felszólalásával kezdődik. Főként egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik mai ülésén a kormány. Egyeztetnek a korrupció felszámolásáról és a kórházi fertőzések ügyéről is. Szó lesz még emellett egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. A MÁV közölte, hogy reggel minden érintett dunántúli vonalon megindult a menetrend szerinti közlekedés. Az oroszok folyamatos támadássorozatot indítanak az ukrán hadsereg létesítményei ellen. Erről az orosz külügyminiszter tájékoztatta telefonon amerikai kollégáját. Szergej Lavrov emlékeztetett. Korábban arra kérték az Egyesült Államokat és a többi Kijevben jelenlévő országot, hogy menekítsék ki diplomatáikat és állampolgáraikat az ukrán fővárosból. Alig ért el előrelépést Ukrajna az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon a rakétavédelmi rendszerek gyártásának bővítéséről, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint emiatt európai szövetségeseikkel igyekeznek megoldást találni. A politikus hozzátette, folytatják a megbeszéléseket Washingtonnal, és új diplomáciai intézkedésekre is számít Donald Trump amerikai elnöktől. Belgiumban még napokig tarthat az oltás, miután hatalmas tűz ütött ki tegnap Tübiz egyik ipari létesítményében. Egy 2000 négyzetméteres textilraktár gyulladt ki. Mivel mérgező, azbeszt részecskéket is tartalmazó füst került a levegőbe, a hatóságok arra kérték a közelben élőket, hogy maradjanak zárt térben. A település iskoláit bezárták. Itthon fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a táncelőadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok előtt a budapesti Pesti alsó rakpartot. Mától hétköznapokon este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. Az időjárásról. Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas. Kedves hallgatóink, a pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Egy új hét kezdetén, mármint munkahét kezdetén, ünnep után találkozunk elsőként. Május 26-a van kedda, 2026-os esztendőben lassan 8 perccel múlt 6 óra. Ez a Dankó Rádió, én Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. A következő szűk 4 órát töltjük majd együtt. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy gördülékenyen kezdődjön a reggelük. Jó muzsika szól majd, Rózsa Rózsa, Sárga Rózsa énekli nem sokára. Nagy kedvencünk Bokor János. Az Azzúrót Alasz Kirászó előadásában hallgatjuk meg, de egy Dankó klubos felvételről, cigányzenekari kísérettel, Olá Kálmán és Olá Albert zenekara játszik majd. Természetesen játszunk operett részletet is, Fénye Szabolcs Szenes Iván a Kinevezés című munkájából, Hófehér kis csizma, Vojtágit és Sárosi Katalint hallhatjuk majd ezen a felvételen. Megnézzük, hogy marad-e ez a korai nyári időjárás, vagy netán belerondít valami hideg front a következő napokban. Lesz névnapos köszöntés, ahogy lenni szokott, a híres születésnaposokról is majd egy rövid összeállítás. Nem sokára pedig egy kis kalendárium. Milyen érdekes, fontos események köthetők május 26-ához a történelemben. Most Pataki István énekel Petőfi Sándor megzenésített költeményét Balázs Árpád muzsikájával hallgatjuk meg, Rózsa Bokor a domboldalon. Tartsanak velem ma is, derűs napot, jó reggelt!

0: mindjárt 7:45, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1805. május 26-án írtunk, amikor Bonaparte Napóleont Milánóban olasz királlyá koronázták. Berlinnek patinásabb színháza, a Schauspielhaus, ma Konzerthaus, 1821-ben nyílt meg ezen a napon. A független grúz demokratikus köztársaságot 1918-ban május 26-án kiáltották ki. Ez a nap a kaukázusi állam nemzeti ünnepe. Az első Le Mans-i 24 órás autóversenyt 1923-ban rendezték meg ezen a napon. Még Budapesten felavatták a végső formáját elnyert milleniumi emlékművet 1929-ben. 1980. május 26-a a szovjet Szojusz 36 űrhajó fedélzetén útnak indult a világűrbe az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan százados, aki a mai napig részt vesz az űrkutatás népszerűsítésében, nevét pedig a Farkasberci kisbolygó is őrzi. 2006-ban ezen a napon hangzott el az Összödi beszéd, mely később szeptemberben került nyilvánosságra. Európai parlamenti választást Magyarországon 4. alkalommal rendezte 2019-ben, május 26-án. Az Aston Villa futballklub pedig története során először nyert Beckett 1982-ben a Bayern München ellen Rotterdamon 1-0-ra, csak azért idéztem ezt föl, mert a Villának sikerült most az Európa Ligát behúznia, ugye, valamikor múlt héten a Freiburg legyőzésével. Na, térjünk vissza a jelenbe, részlet következik Kálmán Imre Cirkuszhercegnő című operettjéből, Mr. X belépőjét Dániel Gábor énekli, Jónás Géza és zenekara kísér.
2: Trombit az eng és pereg a dob, lesi a nép az attrakciót, kifestett lisztes arccal, mint a boc. Előre hát vár a cirkuszporond,

Valamikor a következő 24 órában, attól függően, hogy az ország melyik területén élünk, megtapasztalhatjuk a hidegfront érkezését. Nagyjából az erős szél lesz az, ami leginkább erre utal, mert hogy a hőmérséklet először azért drámaian nem fog lecsökkenni, holnap olyan 27 fok is lehet, na csütörtökön már nagyjából 24 fok környékén tetőzhet. Ma viszont május 26-án kifejezetten gyönyörű idővel számolhatunk. Lesz olyan terület az országban, ahol akár 32 fok is lehet, és gyönyörűséges, igazi nyári időjárás. Nagyjából egyébként június elején érkezik egy csapadékosabb légtömeg, és az is elképzelhető, hogy egy olyan másfél-két héten keresztül hullani fog az égi áldás, és a hőmérséklet sem lesz több olyan 25-26 foknál, de ennyire azért ne szaladjunk előre. Majd meglátjuk akkor természetesen most Gencsi Sárgi énekel egy gyönyörű hallgatót. Mikor én még a tavaszban álmodozva jártam, a címe Vörös Kálmán és zenekara kísér.

Aladár, berengár, nyék és szemere napja is van ma. Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. Fő névnaposaink az Evelinek és a Fülöpök. Az Evelin név eredetére vonatkozóan két feltevés van. Az egyik szerint kapcsolatban állhat az Éva névvel, az első emberpár hölgytagjának nevével, életet adó élő a jelentése ebben az esetben. Viszont bizonyos nyelvészek úgy magyarázzák, hogy norman francia eredetű, és az angolból került át hozzánk, és eredetileg családnév lehetett. A Fülöp esetében picikét tisztább a helyzet, ugyanis a görög Filipposz név rövidülésének magyar alakváltozata, a jelentése pedig lókedvelő. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek! A Mr. Bill című kismanyi örökzölddel szeretnék kedveskedni 1956-ból.

0: 6 perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a sort Isadora Duncan amerikai táncosnővel, aki 1877-ben született ezen a napon. Őt a táncművészet egyértelmű megújítójának tartanak, a modern táncművészet egyik alapítójának. Ő volt az, aki szakította a klasszikus balett hagyományaival, és az akkori szokásoktól eltérően klasszikus zenére táncolt. A mozdulatait viszont, mondjuk így, hogy a természetesség jegyében ókori görög mintára alkotta meg, ráadásul mezitláb, ilyen görög tógára emlékeztető ruhában táncolt, az előadásai pedig igazán összművészeti produkciók voltak, nem csak zenei darabok, de műalkotások, festmények, költemények is ihlették, igazi szabad szellemű, emancipált nőnek tartották Isadora Duncant. Szintén május 26-án született az Oscar-díjas amerikai színész, a legnagyobb western hős, ő nem más, mint John Wayne, 1907-ben született ezen a napon, Kádár János 1912-ben, szintén május 26-ai születésű a Kossuth-díjas érdemes és kiváló művész, Szörényi Éva színésznő, ő 1917-ben született, a drága Bárdi György, szerintem sokunk óriási kedvence, utánozhatatlan karakter, 1921-ben született, 2013-ban búcsúzott el tőlünk. Horst Tappert, Derek alakítója, 1923-ban. Neki azért elég viharos volt a fiatal kora, és eléggé vitatott is az ő szerepe a II. Világháború idején, de utána egyértelműen egy földrész kedvencévé vált. Miles Davis, amerikai zenész, trombitás, zeneszerző, egy igazi jazz szupersztár, 1926-os születésű. Székely Gábor, Kossuth-díjas rendező, a Katona József Színház alapító tagja, 1944-ben született ezen a napon. Rá 4 esztendőre a Kossuth-díjas érdemes művész Gálvölgyi János, 1948-ban tehát, és kérem tisztelettel Kalapács Józsi, rock fenegyerek is ezen a napon született, 1962-ben. Amennyiben önök is majd ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse önöket, jó egészséget. Jöjjön részlet most Fényes Szabolcs és Szenes Iván a Kinevezés című operettjéből, Hófehér kis csizma, Csárosi Katalin és Vojt Ági énekel ezen a felvételen a Magyar Rádió Esztrád zenekarát, Gyulai Gál Ferenc vezényli.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, lassan 7 óra lesz. Ma is kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig Zsoldos Imre és a Stúdió 11, valamint a Harmóniainak együttes felvételét hallhatjuk, a Csend című dalt. A következő zenei óra csárdással indul majd Volt szeretőm 13, Szegedi Csaba énekel, Jónás Géza és zenekara kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
2: Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
3: Fogadnak ott engem?
2: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
3: Maga magyar.
1: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
5: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 26-án kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Néver Igor és a krónika szerkesztője Király Erzsébet.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Több vizsgálóbizottság létrehozásáról is tárgyal ma az országgyűlés.
7: 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya a jegybank elnök szerint.
6: Helyreállt a vasúti közlekedés a tegnapi kelenföldi mozdonytűz után, mondjuk a részleteket. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. Mészáros László összeállítása.
8: A képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró testület, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté Fidesz frakció vezető helyettes mentelmi ügyéről. A Mi Hazánk vezető alakulhatnak vizsgálóbizottságok, jelentette ki Torockai László. A Mi Hazánk mozgalom elnöke az X-en azt írta, ragaszkodnak ahhoz, hogy a végrehajtó maffia működését vizsgáló parlamenti bizottságot javadalmazás nélkül ő vezethesse, mert egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedben a végrehajtókkal kapcsolatban, mint ő. Szerdán kezdi tárgyalni a parlament az alaptörvény 16. módosítását. A Tiszás képviselők javaslata korlátozná a miniszterelnök megbízatás idejét, kezdeményezni a szuverenitás védelmi hivatal felszámolását, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát pedig nemzeti vagyonként rögzíteni. A képviselők emellett a devizahiteles perek és végrehajtási eljárások felfüggesztéséről is döntenek. A Fidesz hevesen bírálja a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozását, mivel szerintük az indítvány nem a demokratikus fékeket erősíti, hanem kifejezetten Orbán Viktor személye ellen irányul, ugyanis a rendszerváltástól számolná a maximális időt. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a javaslat veszélyes precedenst teremtene.
9: Alkotmányozni lehet visszanges hatályat, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bármit el lehet venni.
8: A Tisza párt részéről cáfolták az ellenzék vágyait. Az alaptörvény tervezett módosítása nem a hatályba lépését megelőző időre vonatkozik, hanem a jövőre, írta a módosítás benyújtója Mellétei Barna Márton. A Tisza országgyűlési képviselője hozzátette, a tervezett módosítása jövőre szól. A jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnöké válás tekintetében. Méghozzá olyan korlátot, ami erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét.
6: Súlyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, fogalmazott Magyar Péter a Telexnek adott tegnap esti interjújában. A kormányfő hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata, amellett, hogy őrködik az alkotmányosság fölött, a nemzeti egység megteremtése. A miniszterelnök közölte, ha Súlyog Tamás államfő lemond, akkor a parlament választja meg az utódját, de a posztra még nincs jelölt.
7: A kegyelmi ügyről Magyar Péter azt mondta, biztosabban, hogy vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre, amelynek ráhatása volt a döntésekre. Közölte azt is, hogy egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány. Beszélt az uniós pénz hazahozataláról is. Hangsúlyozva, hogy rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak.
6: Nyílt levelet írtak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben azt írták, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat, és árulónak nevezték a külügyminisztert.
7: Orbán Anita úgy reagált, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. Magyar Péter az aláírás nélkül kiadott levélre reagálva közölte, azok árulózzák a külügyminisztert, akik éveken keresztül elárulták az országot és a magyarokat. Szerinte azt a külügyminisztert próbálják megalázni, aki a magyar emberekért és egy szuverén Magyarországért dolgozik.
4: Krónika a Kossuth Rádióban.
6: Vita van Ukrajna uniós csatlakozásáról. A német kancellár szerint Ukrajna nem tudja rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási feltételeket, ezért egyelőre csak társult tagságot adnának neki. Az ukrán elnök szerint ez méltánytalan, mivel országa Európát védi. Volodymyr Zelenszky egyenlő feltételeket vár el.
7: Közben brit sajtóértesülések szerint többen az anyagi segítséggel sem értenek egyet. Több ország sem támogatja azt az elképzelést, hogy a NATO tagállamok a GDP-jük egy részét Ukrajna katonai támogatására különítsék el. A Kiev Independent arról ír, a NATO júliusban Ankarában tartja éves csúcs találkozóját. Mark Rutte NATO főtitkár pedig abban reménykedik, hogy a tagországok megállapodnak Ukrajna további támogatásáról.
6: Zavargások törtek ki Ankarában, miután a rendőrség erőszakkal távolította el a legnagyobb török ellenzéki párt vezetőjét a pártszékházából.
7: A hatóságok egy bírósági határozatra hivatkozva jártak el, amely korrupciós ügyek miatt elmozdította a politikust a köztársasági néppárt éléről. A török vezetés tagadja Özgür Özel állítását, mely szerint politikailag motivált koncepciós per áldozatává vált.
6: Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. A formálódó egyesség értelmében a hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra, emellett megállapodás születhet Irán nukleáris programjáról, valamint az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünetről is. Az esetleges békekötés hírére az olajára hordonkénti $100 lélektani határ alá esett.
7: A teheráni tárgyaló delegáció semmilyen kompromisszumra nem hajlandó, ha az ország méltóságáról van szó, hangsúlyozta az iráni elnök. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter ugyanakkor azt mondta, esélyt adnak a diplomácia sikerének.
10: Úgy vélem, egy kifejezetten szilárd javaslat van az asztalon a hormuzi szoros újranyitásáról, valamint egy érdemi tárgyalássorozat elindításáról a nukleáris kérdésekben. Remélhetőleg sikerült tető alá hoznunk az egyességet. Ahogy az elnök is mondta, nem siet és nem fog rossz alkut kötni. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Minden esetre minden esélyt megadunk a diplomáciának a sikerre.
6: Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repülőterek működése, írt a közleményében a MOL, miután a Hungarokontrol vezérigazgatója 24.hu-nak azt nyilatkozta, hogy a hormuzi szoros blokádja miatt a következő 2-3 hónapban juthat el a kerozinválság olyan szintre, hogy folyamatosan kell járatokat törölni.
7: Az olajtársaság azt is írta, a vállalat biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, fennakadásokra nem kell számítani. A Wizzair is reagált a hírekre. A légitársaság határozottan cáfolta, hogy a nyári időszakban kerozinhiány miatt folyamatos törlésekre kellene számítani.
6: 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. Erről beszélt az M5 podcast műsorában Varga Mihály, aki megjegyezte, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát.
7: A Magyar Nemzeti Bank elnöke azt is hozzátette, hogy ez ideinél fontosabb lesz a következő évi költségvetés, amelyből már látszik, hogyan képzeli a jövőt az új kormány. Varga Mihály azt is mondta, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de bármikor készen áll erre, ugyanis vannak közös ügyeik. Ezek között említette az euró bevezetését.
11: feltételek teljesítése önmagában az euró bevezetés nélkül is jót tesz a magyar gazdaságnak. Alacsony hiány, alacsony államadósság, normális alacsony kamatszint, amely segíti a vállalkozások és a háztartások hitelfelvételét. Tehát a feltételeket nem csak azért kell teljesíteni, mert majd valamikor be kell vezetnünk az eurót, vagy be akarjuk vezetni az eurót Magyarországon, hanem azért, mert ez jót tesz a gazdaságnak.
6: Csak nem 10%-kal több új autót adtak el itthon az év első 4 hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az értékesített járművek közül minden 10. elektromos hajtású.
7: A növekedés elsősorban a vállalati beszerzések és a lakossági kereslet élénkülésének köszönhető, mondta a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnöke. Knezsik István kiemelte, a hazai gépjárműállomány átlagos kora meghaladja 16 évet. A megújulást azonban érdemben nem segítheti, hogy jelenleg akár 6 millió forintért is lehet új autót venni. A vásárlásnál az ár mellett a fenntartási költség a legmeghatározóbb szempont.
12: Hosszú időn keresztül sokkal több használt autó érkezett külföldről Magyarországra, mint új autó eladás volt. Igaz, hogy csak ezres nagyságrendben, de az első negyed évben több új autót sikerült Magyarországon eladni, mint a használt autók érkezése. Ez lehet, hogy az árfolyamnak is köszönhető volt, hogy nem volt üzlet, nem érte meg.
6: Sokan vállalnak diákmunkát idén-nyáron, a fizetések átlagosan 9%-kal emelkedtek, a fiatalok óránként 2200-2500 forintot keresnek, de az informatika területén például több mint 3000 forint az órabér.
7: A diákmunka egyik legnagyobb előnye a 25 év alattiak SZIA mentessége. A diák szövetkezeten keresztül dolgozó fiatalok így szinte a teljes bruttó bérüket készhez kaphatják. A Tiszatavi Ökucentrum évek óta foglalkoztat diákokat, akik szorgalmasak és pontos munkát végeznek, fogalmazott Sós Gergő ügyvezető igazgató.
13: A turisztikai dolgokkal, az állatgondozási, állategészségügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi dolgokkal is megismerkedhetnek. A kommunikációs készségüket fejleszthetik, illetve az élet további részén sokkal könnyebben fognak ezáltal emberekkel kapcsolatokat kialakítani.
6: Az utasbiztosítás minden esetben fontos, akkor is, ha külföldön vagy belföldön tervezzük a nyári pihenést, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
7: Jenei Attila hangsúlyozta, Magyarországon 18 biztosító kínálatából választhatunk, a legmegfelelőbb opció megtalálásához érdemes szakember segítséget kérni. Hozzátette, az alapcsomag általában a balesetre, podgyászkárra, lopásra, hazaszállításra és asszisztenciára vonatkozik, de érdemes a nyaralás típusához megfelelő biztosítást választani.
14: Nem mindegy, hogy milyen helyszínre megyünk, nem mindegy, hogy mondjuk sportolni akarunk, szabadidősportot vagy extrém sportokat, egy háború közepébe csöppenünk, terrortámadás éri a környezetünket. Hangsúlyozom, hogy mindre van biztosítási lehetőség, nagyon sok kockázatra van, nagyon sok fedezet, felelősség teljesen kössük meg az utasbiztosítást.
6: Helyreállt a vasúti közlekedés a tegnapi kellenföldi mozdony tűz után. A MÁV csoport ugyanakkor továbbra is azt javasolja az utasoknak, hogy az aktuális menetrendről a MÁV Inform oldalán tájékozódjanak.
7: Jancsurák Bence sajtóügyeletes felhívta a figyelmet arra, hogy mától egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon végeznek karbantartást, a déli körvasút fejlesztése miatt pedig korlátozásokra kell számítani egyes fővárosi szakaszokon.
15: Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Budapesten tart a déli körvasút fejlesztése. Ma 9 és 14 óra között egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között. Emiatt a Budapest-Bécs közötti nemzetközi, valamint az elővárosi G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek. Elkezdődött a karbantartás a pécsi fővonalon. Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs felé.
16: Autós percek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint villanyoszlopnak ütközött egy autó a 470-es főúton Békés kül belterületén. A 12-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. 3 kilométeres a torlódás az M43-ason az M5-ös felé, a 31-es kilométernél a külső sávban tengely súlymérés miatt. A szokásosnál is erősebb a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M1-esen mindkét irányban Herceghalom és Biatorbágy között, az M2-esen Budapest irányába Vác és Dunakeszi térségében, az M3-ason már 60-tól a bevezető szakaszig, az M4-esen Üllő térségében a főváros irányába, az M7-es bevezető szakaszán Török Bálint térségében, és sokan haladnak a 10-es, a 11-es, a 31-es és az 51-es főúton is a főváros felé.
6: Budapesti információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a Hősök terét. Az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szűcs Magdolna, BKK Info.
16: Időjárás jelentés.
7: Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik majd a szél. Napközben 28-33, este 17-26 Celsius fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
6: Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Néver Igor és Király Erzsébet.
18: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. május 26-a van, kedd, 2 perccel múlt, 4:48. Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek. Olyan muzsikákat játszom mellé, mint a Lemegyek a pince fenekére Kós János előadásában, vagy az Egri ménes, mint szürke, Tekeres Sándor énekel. A Marica grófnőből Vadász Zsolt előadásában hallgathatják meg a Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket című dalt. Az örök zöldek között pedig Kovács Kati sláger is felcsendül, a Szív király. Lesz majd kirándulás, egy újabb kis települést mutatunk be, a történelmét és a látnivalóit. Az óra végén pedig dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval kalandozunk a páva nyomában. Elsőként Vámosi János felvétele. A mindenasszony életében jön egy pillanat. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: csillagot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. Nem bosszantja sok buta, csámpás, megruta a vélem. Nem látod több csillagot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. Nem bosszantja sok buta, csámpás, megruta a vélem.
1: Hogy mi kell a szerelemhez, hát nagy kérdés, és ahogy múlnak az évek, természetesen úgy formálódnak ezek a gondolatok, és az emberben is napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Egyrészt, hogy az ifjúkori szerelem hogyan tartható meg évtizedek alatt, erre azért nagyon sok jó példát láthatunk, hallhatunk és átélhetünk. Fiatalkorban ugye a szenvedély, a felfedezés, akár a mi lesz ebből, vagy mi lehet ebből izgalma is dominálhat. Sokszor mondják, hogy a kémia, nagyon sokan nem szeretik ezt a kifejezést, de hát valahol érthető és nagyjából le is írja egy részét annak a vonzalomnak, amit két ember érezhet egymás iránt. Persze később, ahogy az évek múlnak, inkább a nyugalom, a biztonság, a figyelem, az, hogy valaki valóban meghallgat, és hogy valaki mellett nem szerepet kell játszani az embernek, ezek inkább a dominánsak. És az idősebb kori szerelem is, én úgy gondolom, hogy nagyon lehetséges. Sőt, egyébként vannak, akik azt mondják, hogy még sokkal mélyebb is tud lenni, mert hogy ilyenkor már nem annyira az illúziók miatt szeretnek a felek egymásba, hanem ott van két ember a maga történeteivel, a maga nehézségeivel, örömeivel, veszteségeivel, hibáival együtt, és talán kevésbé a mindenáron megváltoztatni akarás, sokkal inkább az elfogadás számít ilyenkor. A legegyszerűbb válasz pedig, hogy mi kell a szerelemhez, már is megadatik a következő felvételt hallgatva Kelemen Éva és Ajtai Andor archív felvételét. Hallhatják Ezem a Mihály és Somogyi Gyula szerzeményét. Szerelemhez nem kell szépség.

0: szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond, szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán pont. Hogy a lány kis dundus, vagy koldus, vagy léha, s a fiú csalnéha, az mind mellékes itt.
1: Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán kész. Megnyugtató dolog, e tanítás, és hogy bemagolom, nem is vitás, ám csak hol felelek belőle.
0: Egy a fontos ma már, a tananyag, felejtető tanár, majd csak akad, egy-két leckét fel is mondhatsz előre, nos hallja.
1: Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond. Szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán pont. Hogy a lány kis dundus, vagy koldus, vagy léha, s a fiú csal néha, az mind mellékes itt. Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi.

hogy a lány kis dundus, vagy koldus, vagy léha, s a fiú csal néha, az mind mellékesít. Mert szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez

0: hogy a lány kis dundus, vagy koldus, vagy léha. S a fiú csal néha, az mind mellékes is. Mert szerelemhez nem kell szép-szép, szerelemhez nem kell ész. Szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész.
1: Dankó Rádió. Körmenden FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.

Kiesett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy váljunk el egymástól. Kiesett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy váljunk el egymástól. Átkarolja az eget a szivárvány, csak egyedül megszerettem, másul elé mások olja helyettem. Azt a legényt, kit igazán, jaj, megszerettem, másul elé mások olja helyettem.

havasak, mégis rám verték a vasak. Babám szívem majd meghasak, nem loptam életembe, csak egy csikót, de

0: 6 perc múlva 3:48.
1: Hentzidától Banshidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó rádióban.
0: Zagyvarékas község, Észak-Alföldön, Jász-Nagykun, Szolnok megye szolnoki járásában találjuk a Jászság déli határánál, a Zagyva folyó mellett. Szolnok nagyjából 10 kilométerre található innen, közúton a 32-esről egy alsórendű úton érhető el. Emellett busszal és természetesen vonattal is meg tudjuk közelíteni. Területe pedig igen régen lakott hely. Viszonylag kevés ásatás folyt ezen a részen, viszont ezen ritka alkalmak során rábukkantak egy részkori telep nyomára, illetve későbbi tárgyi emlékek azt bizonyítják, hogy szarmaták is éltek itt, a 7. században pedig avarok lakták a területet. Természetesen honfoglaláskori leleteket is találtak a régészek a környéken. Az első írásos emlékei Zagyva Rékasnak 1347-ből származnak, utána ez a település is többször elnéptelenedett, de mindig újra lakott hely volt. A török után nagyjából 1710 környékén telepítették újra. Magyar lakók érkeztek. A dinamikus fejlődés a kiegyezés után a dualizmus idején indult meg, erre kedvező hatással volt a Szolnok-Újszászi vasútvonal kiépülése is. Az első világháborúban nagyjából 900-an vettek részt a faluból, közülük mintegy 170-en haltak hősi halált. A tanácsköztársaság idején az északi hadjáratból visszatérő vörös gyalogezred itt állomásozott a településen, és megpróbálta megakadályozni sikertelenül Szolnok román elfoglalását. A II. Világháború során a Vörös Hadsereg II. Ukrán fontja alá tartozó 7. Gárda hadsereg és a harckosisok alakulatai rohanták le Zagyvarékast, és ezzel űzték ki az ott állomásozó német véderőt 44. november 4-én. 1950 óta önálló település, házai jó részt új külsőt öltöttek az elmúlt évtizedekben, de azért még fellelhetők a népi építészet emlékei, és ilyen különleges fűrészelt oromfalak, ezeket feltétlenül érdemes keresni, hogyha erre sétálunk. Minden nagy egyház rendelkezik templommal a településen, a római katolikus, a református, az evangélikus és a görög katolikus is. Nepomuki Szent Jánosnak 1794-ben állítottak szobrot, ezt újra 1913-ban állították fel. Van helytörténeti gyűjtemény is Zagyvarékason, hősi emlékművek az első és második világháború áldozatainak, egy szép millecentenáriumi emlékmű, trianoni emlékművet is találunk, és nagyon szép kőkereszteket a faluban, és ne feledkezzünk meg arról, hogy milyen kultusza van Móri Zsigmondnak Zagyvarékason. Többször is járt a településen, ugyanis fogadott unokáját, Móricz Imrét itt nevelték kis Boldizsárék, őt többször is meglátogatta Móricz, sőt, több elbeszéléséről, karcolatáról és riportjáról is lehet tudni, hogy zagyvarékasi ihletésű. Úgy gondolom, hogy Zagyvarékast is látni kell, nagyot sétálni a környéken, lesétálni a Zagyvához, ismerkedni, beszélgetni az itt élőkkel, akiknek külön köszönöm, hogy a Dankó rádiót választották. Önöknek játszom a következő részletet a Marica grófnőből, Kálmán Imre operettjéből. Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket. Ezen a felvételen Vadász Zsolt énekel, az Operett Színház zenekarát és műzikel együttesét Rónai Pál vezényli.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Hamarosan a páva nyomában kalandozunk dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, addig Johann János és zenekara játssza a Titánia keringőt. 8 órakor következnek a hírek, Higó Éva és Méhes László előadásában a Csókos asszonyból hallhatják a Kárit minden dumáért című dalt a következő zenei óra elején. Tartsanak velem továbbra is!

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Dalőrzők műsorában. A páva nyomában ezúttal egy különleges helyszínre, a budapesti Szent István Bazilikába teszünk képzeletbeli látogatást. Május 30-án nemzeti erekjénk a Szent Jobb tiszteletére ugyanis már 9. alkalommal tartják meg az úgynevezett folkmisét, amelynek a kezdetek óta én vagyok a főszervezője. A folkmise kifejezés talán furcsán hangzik, de jól mutatja a lényeget. Az ötlet még 1990-ben akkori munkahelyi vezetőm Halmos Béla fejéből pattant ki. Béla úgy gondolta, ha létezik beatmise, ami akkoriban nagyon népszerű volt a fiatalok körében, akkor mennyivel nagyobb létjogosultsága lenne egy folkmisének, ahol az egyházi népénekeink népi gyűjtésű változatai hangozhatnának el népdalénekesek előadásában, népzenészek kíséretével. A népzenei mozgalom kivirágzása mellett az 1970-es években egy másik, kevésbé látványos mozgalom is szárba szökkent, Dobszai László és Szendrei Janka egyházi és népzene kutatóknak köszönhetően. Az 1984-ben Dobszai László kezdeményezésére kísérleti jelleggel beindított budapesti énekesiskola sikeres példája nyomán, az ezredfordulót követően sorra alakultak az énekesiskolák, ahol gyermekek százai a Kodály módszer és a középkori Scola Cantorum hagyomány ötvözésével órarendbe építve sajátítják el a katedrális kórus éneklés alapjait. Az első folkmise végül csak az ötletgazda halála után, 2017-ben a Szent Jobb ünnepén valósult meg, népzenészek, népi és gregorián énekesek összefogásával a Szent István Bazilikában. Ekkorra a Szent István, illetve a Szent Jobb tiszteletére énekelhető legteljesebb gregorián és egyházi népének anyag Kovács Andrea egyházzenekutató és Meggyesi S. Norbert történész 2014-ben megjelent kötetében már rendelkezésre állt. Vakler Anna pedig hangzóanyag mellékletet szerkesztett hozzá. Hallgatóinkat is szeretettel hívom a május 30-án szombaton 17:30-kor kezdődő idei alkalomra, ahol a kivetített szövegek segítségével mindenki együtt énekelheti a legszebb Szent István énekeket. Aki valaha ott volt, az tudja, milyen felemelő, lélekigható élményt jelent ez. A Duna Televízió 2017-es felvételének részletét hallják.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg azon dolgoznak, hogy ne legyenek párhuzamosságok, például az integritás hatósággal és az ügyészséggel, közölte a miniszterelnök. A politikusok vagyonosodását a NAV közreműködésével az új hivatal fogja vizsgálni. Magyar Péter a Telexnek nyilatkozva azt mondta, hogy a hivatal már nyáron vagy legkésőbb ősszel kezdi meg munkáját. 4 fő téma lesz a mai kormányülésen. Egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó klikről, az Országos Környezetvédelmi Főhatóság felállításáról, az akkumulátorgyártás újraszabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinók koncessziókról is. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgáló bizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a közvagyon elvesztését vizsgálnák, valamint megneveznék a kegyelmi botrány felelőseit és feltárnák a gyermekvédelem rendszer szintű válságát. A képviselők döntenek Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelmi ügyében is. Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot. Varga Mihály, az MNB elnöke azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Pósvai Gábor hangsúlyozta. Arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. A héten 2 nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. Mától 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között végeznek karbantartást, ami után a menetidő néhány percet csökken az érintett szakaszon. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell számítani. Az időjárásról. Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas. Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra 4 perc.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

derűs napot. Jó reggelt kívánok, a Domkó Rádiót hallgatják. 2026. május 26-a van, kedd 7 percen múlt 8 óra, Hajdú Tibor vagyok. Bízom benne, hogy kellemesen indult a reggelük, és velem tartanak a folytatásban is. Hamarosan egészségpercek, fél 9 után pedig Sipos Gazda, a közmédia növényorvosa jelentkezik. Olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Nádaházam teteje, Szász Kati előadásában, vagy a Szomorú a nyárfa erdő, Szóka Júlia énekel majd. Hallhatnak részletet a Friderika című leháróperetből, a Diákkart és Szalomé a dalát Kalmár Magda jóvoltából, lesz világzene a Margaret Island, a Csend című dalát is hallhatják, elsőként pedig Csárdás, Bányai Márton énekel, Németh Csicsó József és zenekara kísér, a nóta egészen pontosan az Öreg Csárdás. Tartsanak továbbra is velem derűs napot, jöreg!

még öregkorral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öregkorral teli a hordó. Öreg

orral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg orral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg orral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg orral teli a hordó.

0: 3 perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Sokan szenvednek nem csak álmatlanságtól, hanem szinte krónikus fáradtságtól, még akkor is, hogyha megpróbálnak mindent úgy végezni, ahogy a nagykönyvben meg van írva, tehát nem monitoroznak, nem telefonoznak, lefekvés előtt nem néznek tévét, nem fogyasszanak koffeines italokat, már délután a vacsorát is megpróbálják időben, még 6 óra előtt elfogyasztani. Emögött ilyenkor már feltétlenül érdemes elgondolkodni, hogy milyen élettani okok lehetnek, vagy akár betegségek, mert a testünk igenis vészharangot kongat, amikor nem tud egy jó ízűt pihenni. Lehet mögötte vashiány, vérszegénység is, ennek következtében a sejtek nem kapnak elegendő oxigént, így egészen egyszerűen a legegyszerűbb napi feladatok is extra energiát követelnek, és hasonló tüneteket produkálhat, tehát krónikus fáradtság érzetet, a pajzsmirigy alulműködés, ez lelassítja az anyagcserét, és ilyen állandó álmosságot és levertséget okoz, de természetesen nem szabad elfeledkezni a cukorbetegségről, vagy az inzulin rezisztenciáról sem. Ha a szervezet nem tudja megfelelően energiává alakítani a glükózt, akkor a sejtek egészen egyszerűen éheznek, ez pedig egy ilyen folyamatos fáradtság érzéshez vezethet. Persze a lelki problémák is a testünkön csapódnak le, ilyen a krónikus stressz, a depresszió és a szorongásos zavarok. Ezeknek is az egyik vezető tünete éppen az a fajta olmos fáradtság, amin semmilyen mennyiségű alvás nem képes segíteni, mert a lélek kimerültsége bénítja meg konkrétan az ember testét. Soha nem szabad amúgy ezt a tartós fáradtságot azzal elintézni, hogy biztosan sokat dolgozom, vagy sokat aggodalmaskodom. Első lépésként érdemes felkeresni akár egy rutin laborvizsgálatra a házi orvosunkat. Ő például egészen alapvető problémákra is fényt tud deríteni, mindenféle gyulladásokra vagy hormonális eltérésekre, úgyhogy figyeljünk magunkra, vigyázzunk egymásra. Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Eperjesi Erika énekel, Hankó József és zenekara kísér.

Világzene és nóták, hallgató Andalgó Csárdás a folytatásban a Dankó Rádióban, mielőtt megérkezne Sipos gazda, szomorú a nyárfa erdő, énekli Szóka Júlia, hamis a szerelem, hallhatjuk Hatvani Kis Gyöngy előadásában, utána pedig nem csak egy csárdás, hanem egy kis csokor, az Írt nekem a szeretőm és a Szegény asszony fia vagyok is felcsendül, Mészáros András előadásában, most pedig Bródi János és Gerendás Péter szerzeménye, a Csend, a Margaret Island értő, érzékeny, gyönyörű előadásában. Este 9-től pedig Világzene minden mennyiségben, Népek dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

0: Igaz, hogy volt az elmúlt héten némi csapadék, de azért kétségtelenül roppant mértékű az asszály az országban. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A budapesti közművek főkert kertészeti divíziója kezelésében lévő gyepeken például új kaszálási protokollt vezettek be, melynek lényege, hogy a kontúrkaszálás megmaradt, tehát hogy a járdák, kerékpárutak mellett továbbra is elvégzik a kaszálást, vagyis egy ilyen keskeny sávban alacsonyan tartják a gyepet, így a növényzet nem nő rá a burkolatra, és nem akadályozza a haladást. Viszont a többi részen akár 5 cm-rel is magasabban tartja a főkert, és ritkábban kaszál. Sipos gazdát, a közmédia növényorvosát köszöntöm, jó reggelt kívánok!
1: Szeretettel köszöntelek téged és a kedves hallgatókat!
0: És nagyon kíváncsiak lennénk, hogy neked mi a véleményed erről, hogy érdemes a kertjeinket kezelnünk az ilyen asszályos időszakban, és hogy milyen gyakran érdemes ezzel a lehetőséggel vagy megoldással élni, hogy az ember hagyja nőni a füvet és a rétet.
1: Gyerekkoromban még természetes volt, hogy májusban zsongott a kert. Visszagondolok én is, hogy Földeákon, szülőfalumban, mikor szeretett édesapámmal mentünk ki tolikocsival a lucernát kaszálni, méhek dolgoztak a virágokon, lepkék szálltak a fű fölött, nagyon gazdag rovarvilág volt, és a természetnek volt ideje élni körülöttünk. Ma pedig talán újra meg kell tanulnunk, hogy kicsit lelassítani, hogy nem minden szép, ami tökéletesre, rövidre van vágva, nyírva. Egy virágzó gyep, egy meghagyott kaszálatlan sáv ma már nem a rendezetlenség, hanem a segítség a természetnek, a beporzóknak és bizony ebben az asszályos időben a talaj nedvességének megőrzésében is. Erről fogunk beszélgetni, erről is szól a vágatlan május.
0: Jó, innen folytatjuk hamarosan. Most a Nézz az ég felé című óriási Charlie slágert hallhatják, viszont csináljuk a fesztiváltas feldolgozásban, Freddy előadásában, a Dankó Rádióban.

0: 3:49 van.
1: Rózsa Favili itt a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó Rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: A májusi eső aranyat ér, de jó lenne, ha ezt mondhatnánk. Ha esősebb lenne a május és kiegyenlítettebb, igazi szép tavaszias. De nem ez történik. Egyre aridabb, egyre szárazabbá válik a májusunk, és bizony nagyon nagy jelentősége van virágzó kultúráknak, a virágzó növényeknek, a beporzó rovarok támogatásában is. Az elmúlt években egyre többször halljuk a vágatlan május mozgalomnak a nevét. Ez a mozgalom Nyugat-Európából indul, de üzenete ma már Magyarországon is rendkívül aktuális. A májusban nem nyírjuk folyamatosan rövidre a gyepet, lehetőséget adunk a természetnek a megújulásra, regenerációra. Mit is jelent valójában a vágatlan május? Azt, hogy a tavasz időszakban, és ez különösen a májusi hónapban, de én javaslom a júniusi hónapot is, ne kaszáljuk, ne vágjuk rendszeresen rövidre a füves területeket. Ez nem az elhanyagoltságot jelenti, hanem tudatosan egy ökológiai, biológiai szemlélet. Ha kinézünk egy öntözés után a kis kertünkben, vagy egy eső után, akkor látható, hogy megújul a természet. Megjelenik a százszor szép, a herefélék, az árvacsalán, a pitypang, a veronika, a cickafark és sok más értékes növény a területeken. Ezek a növények nem gyomok, hanem a természet működésének fontos elemei, és az első, legfontosabb, és ezzel szeretném kezdeni, a beporzó rovarok táplálásában nagyon fontos szerepet tölt be. Méhészként is szeretném megerősíteni, hogy sajnos ebben az időszakban, ahogy levirágzik az akác, a szárazság következtében egyre kevesebb a jobb minőségű mélegelő. Hiszen a méhek, a poszméhek, a vadméhek, lepkék és más beporzók tavasszal gyakran táplálékhiánnyal küzdenek, és ezeknek a táplálásában nagyon nagy szerepe van ezeknek a növényeknek. Ha kinézünk a nagyüzemi mezőgazdasági területekre, látható, hogy mindenféle gabonatábla található, és az intenzív gyepkezelés is és a túl gyakori fűnyírás miatt egyre kevesebb a virágzó felület, mely táplálna ezeket a rovarokat. Mert pedig tudjuk az életünk során is, hogy a beporzók nélkül nincsen gyümölcstermelés, romlik a zöldségeinknek a kötődése, sérül az ökológiai egyensúly, és ami nagyon fontos, hogy az élelmiszerbiztonság is veszélybe kerülhet. A magasabb gyep a nedvesség megőrzésben is nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen a jelenlegi aszályos időszakban fontos megérteni, hogy a túl rövidre vágott gyep valójában gyorsítja a kiszáradást. Egy magasabb növény szerkezet, ha ide teszem párhuzamba az erdők világát, hogy más egy betonról belépni, betonos felületről belépni az erdőbe, itt is érezhető, hogy egy magasabb növény szerkezet árnyékolja a talajt, csökkenti a párogás, más a mikroklíma, mérsékli a talajnak a felmelegedését a környezetünkben, és segíti a talaj élet fenntartását. Tavaly nyáron mértem ilyen kopaszabb területen a talaj hőmérsékletet, és egy rövidre nyílt gyepem az egyik helyen 50 fokos volt a hőmérséklet, a másik helyen pedig 57 fokos volt a hőmérséklet. Ez a nagyon nagy meleg drasztikusan károsítja a talaj mikrobiológiai életet, és felgyorsítja a területnek a nedvesség vesztését, független attól, hogy öntöző rendszer működött bizonyos területeken. A növénynek a gyökérzete is segíti a párolgásnak a visszacsökkenését, illetve a talajéletet, mert ha folyamatosan rövidre nyírjuk a füvet, a növénynek a gyökérzete ugye sekélyebben hatol a talajba, és ennek következtében kevesebb vizet tud felvenni, érzékenyebb lesz a kiszáradásra, gondoljunk egy kerti gyepes területre, és nyáron pedig gyorsan kiég a területen ez a növénykultúra. Ha a nyírás folyamatát nézzük, milyen praktikát szeretnék javasolni, közösen gondolkodva, ne vágjuk túl rövidre a gyepet. Ajánlott vágási magasság tavasszal az a 6 cm szeretném javasolni, a nyári melegben pedig 8-9 cm magasságú legyen a gyepünknek a magassága, ne a golfpálya gyep kialakítása legyen a cél. mi történjen a nyesedékkel, a növényi maradványokkal, le lehet takarni vele, mulcsozni lehet vele a területet, védjük vele a talaj, csökken a párolgás és a nedvességnek a vesztesége, illetve a sok mulcs keletkezik, akkor pedig a komposztálót is tudjuk vele táplálni. És bizony, ha összefoglaljuk a vágatlan május üzenetét számunkra, akkor az a legszebb, ha zümmögnek a méhek, megjelennek a virágzó kultúrán a lepkék, van talajélet, van nedvesség a talajba, és van helye lenyugodva, csendesen a természetnek is. Segítsük, ápoljuk a növényeink világát.
0: Nagyon szépen köszönjük Sipos gazdának. Nem sokára találkozunk, 2 nap múlva csütörtökön, ugyanebben az időben. Most a folytatásban Lehár Ferenc Friderika című operettjéből hallhatnak részletet. Kalmár Magda énekel ezen az 1971-es felvételen a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát és férfikarát Sebestyén András vezényli.

Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, nem sokára 9 órakor következnek a hírek, addig a Stúdió 11 zenél, Szép a rózsám, nincs hibája, Domoszai Sándor előadásával hallgatjuk meg ezt a nótát a következő zenei óra elején, Bangó János és zenekar a kíséretével.

0: Műsorajánló.
1: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Kattanjon!
2: Jó követ!
1: Színes kövekkel összerakott díszítmény.
3: Mozaik.
1: Mozaik, tökéletes.
4: Alapozó lapát és födör.
5: Gitár!
0: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19:45.

0: perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Ma lesz kormányülés is, amelynek fő témái az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem és pénzügyi kérdések lesznek. A kormány megfeszített tempóban dolgozik az uniós források hazahozatalán, a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadításán, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. A tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Magyar Péter közölte, hogy a pénzből egyebek mellett hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energia infrastruktúrát. Bejelentette kabinet főnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felső fokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tisza pártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Mától szeptember közepéig hétköznap esténként is lezárják az autóforgalom elől a pesti alsó rakpart egy részét. Hétfőtől péntekig este fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az érintett szakasz. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök 2/3 lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruit Web szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke. Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá a szakember. Jelenleg országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. A pontos idő 9 óra 4 perc.
2: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, derűs napot kívánok. 2026. május 26-a van, kedd, lassan 7 perccel múlt, 9 óra. Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telt a mai reggelük is, és bízom abban, hogy velem tartanak, így, hogy a délelőtt befordulunk. Olyan nótákat hallgatunk, mint a Tiszta Fehér Oltár, Dóka Zsuzsai és Bősi Szabó László előadásában, egy másik páros, Somogyi Erika és Karcagi János előadásában csendül fel a Vásárhelyi híres promenádon, az Örök Zöldek között pedig Zorán, Kovács Erzsi, Balázs Fecó felvétel is felcsendül majd, mint ahogy Dankó klubos átiratban is hallhatnak Örök Zöldeket, majd az óra vége felé elsőként részlet a Vígözvegy című lehároperetből Hanna és Daniló kettősét Fisú Mónika és Dolhai Attila énekli. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Kedves Horni Ákanna Szigetmonostorban és Horváth Eszter Szentendrén tessenek figyelni. Annának születésnapjára, Eszternek pedig utólag névnapjára szeretne egy dalt küldeni Terikei Sándor Kőhegyről. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánva. Ez nem más, mint a Diák Kislány Kapi Gábor előadásában.

Az M3-ason Budapest felé 60 térségében a belső szalagkorlátnak hajtott egy autó. Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Az 54-es kilométernél lezárták a belső sávot, több mint 5 kilométeres a torlódás, és az M5-ös is nagyon nehezen autózható, ugyanis az ünnepi hétvége után nagyon erős a tranzit forgalom. Szakaszos torlódásra kell készülni a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében, a 85-es és a 71-es kilométer között. Jó utat kívánok, vigyázzanak magukra! Postás Júli felvétele forog a folytatásban. Címe: Dal a szívről.

Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Közeledünk 10 órához, ma is indul 2 órás örökzöld műsorunk az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágereivel, az aranylemezek. Töldi Kriszta pedig képzeletbeli időgépével leparkol abban az esztendőben 3 dal erejéig, ami azért kifejezetten kemény időszak volt. Hol volt még a konszolidáció? Az év nagyjából úgy kezdődött, hogy Kádár János egy beszédében Nagy Imrét ellenforradalmi felkelés szításával vádolta és árulónak nevezte, aztán megalakult a munkásőrség, jó, persze elindult a Magyar Televízió adása is, egészen véletlenül május 1-én, ez 1957 volt, bizony jól tetszenek emlékezni rá. Nos, a 3 dal pedig ebből az esztendőből, a Láttam én az Eiffel-tornyot, Hollós Ilona, a Halló, ha ráér, Zsolnai Hédi, Rátenyi Róbert előadásában pedig a Maga meg a Maga Huga című dal csendül fel. Úgy gondolom, hogy izgalmas lesz a mai műsor is. Most jön Kovács Erzsi felvétele. Címe: Idegenben keserűbb a sírás.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, jöjjenek a Dankó klubos felvételek. Karcagon, Hódmezővásárhelyen és Mányban rögzítettük az ábrándos szép napokat. Dolly, az Egy kis édes félhomályban című dalt Kanina Enikő és Dócs Péter énekli, most pedig Fényes Szabolcs és Szenes Iván szerzeménye csendül fel, a Nem csak a 20 éveseké a világ, Budai Beatrix, Várnai Adrien, Csengeri Attila, Kocsis Tibor és Sánta Zsolt előadásában Tordai Zoltán és zenekar a kísér.

Zagyvar Ékas volt ma reggel a nap települése, ahonnan csak egy macska ugrás nagyjából 10 kilométer. Szolnok, derűs napot kívánok, a Donko Rádiót hallgatják. A szolnoki művésztelep bemutatása következik a folytatásban. Nem sokára Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódját hallgathatják. Addig Csepregi Gyula csodálatos játékában élvezhetjük a

0: Vármegyéről Vármegyére. Jász Nagykun, Szolnok.
1: A város kellős közepén. Szolnoki művésztelep. Ezek az intézmények rendszerint az ajtól távol, erdőn, mezőn, vízparton rejtik el az elmélyülésre vágyó alkotót. Az 1902-ben alapított Szolnoki művésztelep viszont a város központjában, kórház, templom, iskola, hivatal, sőt, börtön szomszédságában található. Igaz, fekvése inspiráló. Az egykori szolnoki várfala mellett a Tisza és a Zagyva torkolatának spiccében fekszik. Így egyszerre alkotóhely és nyitott kulturális tér. A két szerep megfér egymás mellett. A műtermeit állandó és alkalmi lakók is használják. Ezért beszélhetünk Szolnokon a hagyományok tiszteletéről épp úgy, mint az új iránti fogékonyságról. Az itt készült művek akár a helyi kiállításon is a közönség elé kerülhetnek. A telepen rendszeres oktatás zajlik, vannak előadások és fesztiválok is. A művészeti alapokat bő 100 éve Szolnok vármegyében mások mellett Fényes Adolf, Abanovák Vilmos, Kiovini Ferenc és Bernát Aurél fektette le. A II. Világháborúban elpusztultak a műtermek és a felbecsülhetetlen értékű képgyűjtemény is. Az 1950-es évek második felétől indult újra az élet a szolnoki művésztelepen. Ekkortól alkotott itt Nagy István, Simon Ferenc, Fazekas Magdolna, Ágota Margit és Rékasi Csaba. A többször felújított művésztelep vezetője Pogány Gábor Benő szobrászművész és Verebes György festőművész.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
3: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
2: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
4: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az 5 hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallások.

0: az életed.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Ma lesz kormányülés is, amelynek fő témái az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem, valamint pénzügyi kérdések lesznek. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást, dolgozná ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosított a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a tárca vezető. Múlt éjszaka is több tucat drónnal támadták egymást az oroszok és az ukránok. Ukrajnában 11 becsapódást jelentettek. Odesszában egy ember meghalt és többen megsérültek. A tengerparti városban találat ért egy iskolát és több lakóházat is. Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadások fennakadásokat okoztak több repülőtér működésében. Közben az orosz külügyminiszter arról tájékoztatta amerikai kollégáját, hogy folyamatos támadássorozatot indítanak az ukrán hadsereg létesítményei ellen. Szergej Lavrov emlékeztetett, korábban arra kérték az Egyesült Államokat és a többi Kijevben jelenlévő országot, hogy menekítsék ki diplomatáikat és állampolgáraikat az ukrán fővárosból. Elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségét, biztonsági okokra hivatkozva. Az országban élő 90 millió ember azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. Megfigyelők szerint így akarták megakadályozni, hogy a háborús pusztításról szóló értesülések és felvételek a közösségi médiába kerüljenek. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első tegnap kiadott enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A dokumentum megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Hatalmas tűz ütött ki tegnap Belgiumban, Tübiz egyik ipari létesítményében. Egy 2000 négyzetméteres textilraktár gyulladt ki, az oltás még napokig eltarthat. Mivel mérgező azbeszt részecskéket is tartalmazó füst került a levegőbe, a hatóságok arra kérték a közelben élőket, hogy maradjanak zárt térben. A település iskoláit bezárták. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Aranylemezek.
3: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Néhány dalcím a mai műsorunkból. Tibi Tangó, Nézz az ég felé, Holnap hajnalig, Gondolsz-e majd rám, Hogyha 25-ször születnék, Rejtély, Okosabban kéne élni, Az a sárga lilium, Várni rád egy éjjel át. Csupa örökzöld, amelyeket ennyi információ alapján is el tudunk kezdeni dúdolni. Az Una Paloma Blanca magyar változatával a Fehér Galambbal kezdünk Korda György előadásában.
1: Dankó Rádió a magyar zene rádiója.

0: A 70-es évek legvégén alakult, és a 80-as évek elejére már az egyik legnépszerűbb magyar zenekar lett a V-motorok. A sikerük egyik titka talán az volt, hogy olyan zenészek alkották, akik több területen is kiemelkedőt, maradandót tudtak alkotni. Mennyhárt János például, amellett, hogy fantasztikus gitáros, dalszerzőként is több slágert írt a V-motoroknak és más előadóknak is. Hallgassák meg egy archív interjú részletben, mit gondol a zeneszerzésről a Máté Péter díjas művész.
1: Mi úgy dolgoztunk a V-motorokban, hogy ha valami egy picit hasonlított valamire, egy dallamfoszlány vagy bármi, akkor azonnal sztornó. Ez egy nagyon fontos dolog volt, és ez nekem meghatározta az egész zenei eddigi pályafutásomat. Nem arra épült, most nem akarok bántani senkit, de sokan úgy dolgoznak, hogy meglévő zenei anyagokból táplálkoznak. Nem bántó szándéka mondom, mert sokkal nehezebb megírni egy dalt, van, amikor az ember küszködik vele. Olyan állapotot próbál előállítani, hogy olyan dolgot írjon, ami megmaradt. Tehát nem egy kompromisszumos dologra gondolok, hanem valami szépet szeretne írni az ember, és akkor bizony sokkal mélyebbre kell ásni. És van, amikor hetekig küszködünk azzal, hogy egy nagyon szép dalt írjunk, ami mondjuk túlél minket. Sokkal könnyebb az útja annak, hogy valaki levesz egy CD-t, és akkor lemásolja. Miért lopjak el valakitől valamit, amiért én tudom, hogy ugyanúgy megdolgozik? A lelkiismeretemet bántaná az, hogyha olyan dolgokat csinálnék, hogy kölcsön venném, és ki is írják a nevüket sokan, hogy ez az ő szerzeményük, és közben nem az ő szerzeményük.
0: Mennyhárt Jánost hallották, az aranylemezeket pedig a Blues, más címen a Ne kövess című szerzeményével folytatjuk a V-motorok előadásában. Ne kövess!

0: TV!
1: Horváth Csárli megannyi slágere közül az aranylemezekben most azt hallgatjuk meg, amely megnyerte a Dunán a Csináljuk a Fesztivált című nagyszabású zenés műsor egyik évadát. Akkor Freddy dolgozta fel, de nálunk most eredetiben szól Ler István és Csárli dala 1994-ből. Nézz az ég felé!

a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Úgy másfél hete volt Nádas György kollégám vendége a Jó Pihenés című hétvégi reggeli magazinunkban Knizs Gábor, aki amellett, hogy kiváló zenész és zeneszerző, Magyarország első popmenedzsere is volt. Az ő munkája volt, hogy külföldön értékesítse a magyar dalokat. Neki köszönhette például a Neoton Família, hogy Ázsiában bemutatkozhattak és ott nagy sikereket arattak. A külföldön Newton Family néven ismerté vált együttes az 1983-as Tokiói Yamaha Fesztivál nagy díját is elnyerte. A slágergyáros trió Pásztor László, Jakab György és 60 MSS szerzeményével a Holnap hajnalig című dallal, amit angolul adtak elő Time Goes By címmel. Most viszont a magyar változata következik az aranylemezekben. Ne hidd

Harangozó Terit a tudta nélkül a munkatársai nevezték be az 1965-ös Ki mit tud tehetségkutató versenyre, és pár évvel később már az ország egyik legnépszerűbb táncdal énekesnője volt. Egyik első nagy slágerét Dobos Attila és Dobos Emőke Minden nap, mikor eljön az este című szerzeményét hallgatjuk most meg az aranylemezekben. A Stúdió 11 és a Magyar Hangemezgyártó Vállalat vonós tánczenekara közreműködésével 1968-ból. Mi?

az 1968-as Táncdalfesztivál mezőnyében hangzott el először Autede és Halmágyi Sándor dala, az Álmaimból ne üsz tréfát, az aranylemezekben Tárkányi Tamara ének.

Egy kis térzenével zárjuk az aranylemezek első részét a Magyar Rádió tánczenekara előadásában. A 11 órai hírek és az időjárás jelentés után pedig még egy órányi örökzöld válogatással várom Önöket itt a Dankó Rádióban.

0: műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett

0: 5 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, amelyben biztosított a tudomány szabadsága és a hatékony működés. Véget értek az írásbeli érettségik. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak. A feladatlapok és a javítási értékelési útmutatók elérhetőek az Oktatási Hivatal honlapján. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást. Romániában büntető eljárás indult 3 ember ellen, aki autóval hajtott fel a csíksomlyói 3-as halomoltárra. Felvétel is készült a szabadtéri oltáron parkoló 3 terepjáróról, amelynek utasai az oltár lépcsőjén nézelődnek. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a 3 Hargita megyei lakos ellen. Egyikük társai nevében is bocsánatot kért az incidensért. A csíksomlyói hegynyerekben található 3-as halomoltárról celebrálják minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjét, amelyen idén is több százezer zarándok vett részt. Őrizetbe vették Hilarion nyugalmazott orosz püspököt Csehországban. A hatóságok kábítószer birtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök Unhozdban állították meg az ortodox egyházi vezető autóját, amelynek csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. A Kreml szóvivője azt mondta, hogy nincs semmiféle értesülése a korábbi püspök őrizetbevételéről. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első tegnap kiadott enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28 és 33, késő este 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Ezek.
2: Van egy dal, amit minden nap elénekelnek valahol, ahol magyarok élnek. Pródi János szerzeményét, a Boldog Születésnapot című dalt, amit Halász Judit egykor a Diana úti óvodások közreműködésével énekelt lemezre. Ezzel megyünk tovább, majd Ambrus Kiri és Kós János duettje, a Hogyha 25-ször születnék című Nádas Gábor Szenes Iván örökzöld hangzik el. Tölgyi Krisztina vagyok, és további kellemes délelőttöt kívánok.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A Duna Televízió egyik legnépszerűbb műsora a Csináljuk a Fesztivált 2022-es évadában kelt új életre a Fűre lépni szabad című film slágere, Fényes Szabolcs és Bacsó Péter Rejtély című szerzeménye, melyet Kovács Erzsi tett örökzöldé. A tévéműsorban Szulák Andrea feldolgozásában hangzott el, és most fel is elevenítjük az aranylemezekben ezt a produkciót.

A televíziós táncdalfesztiválok mellett a két rádiós dalverseny, a felváltva megrendezett Tessék választani és a Made in Hungary nagy lehetőséget jelentettek a pályakezdő dalszerzőknek és előadóknak, hogy bemutatkozhassanak az ország nagy közönsége előtt. A dalok közül pedig sok lett sláger, mára pedig örökzöld. Az 1974-es Tessék választani rádiós dalversenyen hangzott el először Németh Gábor és Szenes Iván szerzeménye is, az Okosabban kéne élni című dal. És igaz rá, amit egy kedves hallgatónk írt a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán, miszerint a sláger az, amire 40, 50, 60 évvel később is emlékszünk, és el is tudjuk énekelni.

0: Egy újabb emlékezetes örökzöldé vált sláger a táncdal korszakból. Pályer András és Es Nagy István, azaz Sárga Lilium című dalát a Magyar Rádió és Televízió vonós tánczenekara kíséretével Aracki László énekli az aranylemezekben.
1: Az a

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most 1957-be utazunk. Halljuk, kik és milyen dalokat énekeltek ekkortájt. A korszak egyik legnépszerűbb táncdal énekesnője Hollós Ilona adta elő a vízhangvokállal és a zeneszerző együttesével Szabó József és Vécsey Ernő Láttam én az Eiffel-tornyot című dalát, amit egy archív felvételről hallgatunk meg. Csak úgy, mint Bródi Tamás és Rákosi János Halló, ha ráér című szerzeményét, amelyet Zsolnai Hédi énekelt. Az 1957-es válogatásunk végén pedig a pergő nyelvű színművész Rátonyi Róbert hangja csendül fel egy archív felvételről, amin Rákosi János Maga meg a maga huga című szerzeményét énekelte a Magyar Rádió Tánczenekara és a Martini Együttes kíséretével.

0: A magyar könnyű zene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó rádióban. Aranylemezek.
1: Halló, ha ráé, lennék magáé, vagy mondjuk egy kis mozgás.

0: hétköznap 10 órától a Dankó Rádióban aranylemezek.
1: Maga, mega, maga, huga, csupa, csupa, csupa, csupa, báj. Nincs Pesten még két, így csuta, csuta, csuta, csuta, csuta, láj. Maga vagy a maga, huga, ez.

tízembe esett magam, ott a maga húga, csupa, csupa, csupa, csupa, báj. Nincs festem még ki, így csuda, csuda, csuda, csuda, csuda lány. Pista a nevem, baj van ideben, szívem forró lángban ég. Szerelmes vagyok, két lány.

van, ha maga vagy a húga a szemem felé. A maga haja barna, a húga haja bron, a maga szeme éger, a húga szeme von. De nehézem-e esett maga, meg a maga...

0: lenne pont. De nehézeme esett maga meg a maga húga, csupa, csupa, csupa, csupa, báj. Nincs Pesten még két, így csuda, csuda, csuda, csuda, csuda lány, de csuda lány.
1: Egy klasszikus örökzöld, Zács István és Széchi Mihály szerzeménye, az Egy asszony miatt vagyok ilyen léha következik az aranylemezekben, melyet a 80-as években énekelt lemezre Vámosi Jánosra.

aki meg sem érdemelt engem talán. Egy asszony, aki elrontotta már az életet, ki azt se tudta.

0: Ki azt se tudta, mi a csók és mi a szerelem. Egy asszony miatt fáj a szívem néha, ki elfeledni nem tudok soha.
1: Dankó Rádió Veszprémben FM 95,6 a Magyar Zene Rádiója.

Ezek is, remélem, hogy mindenki megtalálta benne a hangulatának és ízlésének leginkább megfelelő örökzöldet. Zárásként Faragó Judy István gitárfeldolgozásában hangzik el a Csinyi Baba című örökzöld. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Jó szórakozást kívánok a folytatáshoz, hiszen hamarosan indul a Jó ebédhez szólanót a mai kiváló összeállítás a Budai Beatrix vezetésével, illetve 2-től 5-ig Szív küldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkhoz is, amelyben ma is Gál Zoltán műsorvezető és Nemesniki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és holnap 10 után újraindítom a képzeletbeli időgépet. Addig is további kellemes napot és jó dampó rádiózást!

Rádió. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Megkezdi törvényhozó munkáját az új országgyűlés. Az ülés szaka miniszterelnök felszólalásával kora délután kezdődik.
1: Ma kezdi meg a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés vizsgálatát az osztrák és magyar szakemberekből is álló munkacsoport.

0: Az utastájékoztatás és a vasúti infrastruktúra megújítását ígérte a közlekedési miniszter a dunántúli forgalmat megbénító tegnapi mozdonytűz után.
1: Az időjárásról.
0: Napos száraz idő lesz 28-33 fok közötti csúcshőmérséklettel. Nagyon magas az UV-sugárzás.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Hamarosan 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az új országgyűlés első rendesülése. Az új kormány megalakulása óta most először hangzanak majd el interpellációk és azonnali kérdések is. Emellett a képviselők döntenek több vizsgálóbizottság megalakításáról is. Kis Júlia Lilla összeállítása.
2: Köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját és meghívott vendégeit.
3: Kedden reggel kezdte meg a munkát az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a parlamentben. Az ülésen Hantosi István, a testület tisztás elnöke köszöntötte a képviselőket, akik Magyarország alaptörvényének 16. módosításáról és több új vizsgálóbizottság felállításáról is tárgyaltak. Sorban érkeztek a képviselők az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának ülésére is, ahol a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság költségvetéséről tárgyaltak.
4: Első napirendi pontunkban
3: beülésezett a Nemzetiségek Bizottsága, az Oktatási Bizottság és zárt ajtók mögött a Mentelmi Bizottság is. 13 órakor kezdődik az Országgyűlés plenáris ülése, amelyen napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök. Ezzel hivatalosan is elkezdődik az új ciklus érdemi törvénykezési munkája a parlamentben. Szót kapnak az ellenzéki pártok képviselői is. Minden frakció reagálhat majd a kormányfő beszédére. Napirend előtti felszólalási szándékát jelezte Dúró Dóra, a Mi Hazánk, és Bujdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője is. Ezután a képviselők döntenek 5 új vizsgálóbizottság felállításáról, amelyek a végrehajtási és a jegybanki visszaéléseket, a spontán privatizációt, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem válságát tárnák fel. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról vita nélkül döntenek. A Mi Hazánk mozgalom elnöke szerint több vizsgálóbizottság is a pártjuk vezetésével alakulhat meg. Torockai László korábban azt írta, ragaszkodnak ahhoz, hogy a végrehajtó maffia működését vizsgáló parlamenti bizottságot javadalmazás nélkül ő vezethesse, mert egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedben a végrehajtókkal kapcsolatban, mint ő. Torockai László azt ígérte, ha ő irányíthatja a bizottságot, akkor az elszámoltatás a legjobb kezekbe kerül. A keddi ülésen döntenek Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezető helyettesének mentelmi ügyéről is, valamint megválasztják a bizottsági tisztségviselőket és tagokat. A határozathozatalok után pedig megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdések hangzanak el. Az országgyűlés ülése szerdán folytatódik, akkor kezdik tárgyalni az alaptörvény 16. módosítását. Még aznap visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, de a devizahiteles perek és a végrehajtások felfüggesztése is napirendre kerül szerdán.
1: Módosító javaslatot nyújtott be Magyar Péter miniszterelnök a Tisza párt alaptörvény módosítási javaslatához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Az Alkotmányügyi Bizottságban a Tiszás mellétei Barna Márton arról is beszélt, hogy a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Mészáros László beszámolója.
5: A miniszterelnöki mandátum 8 éven történő maximalizálása.
6: Az Alkotmányügyi Bizottság ülése a Tisza párt alaptörvénymódosítási javaslatával indult. Mellétei Barna Márton előterjesztő elmondta, a tervezett változtatások korlátoznák a miniszterelnöki mandátumok számát, valamint előkészítenék a szuverenitásvédelmi hivatal és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését. A Tiszás országgyűlési képviselő már a bevezetőjében leszögezte, a miniszterelnöki tisztséget legfeljebb 8 évben maximalizáló javaslatuk nem visszamenőleges hatályú.
5: A tervezet alapján egyértelműen megállapítható, hogy visszaható hatályról nem lehet beszélni. A törvény kizárólag a jövőre vonatkozik.
6: A képviselő a Fidesz által megalkotott jogalkotási törvényben foglaltakkal támasztotta alá érvelését. Mellétei Barna Márton a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szólva kiemelte, álláspontjuk szerint az országnak nincsen szüksége egy olyan közpénzmilliárdokból működő intézményre, amelynek egyedüli célja az állampolgárok, a civilek és a sajtó megbélyegzése. A politikus kiemelte, hogy Magyar Péter miniszterelnök képviselői módosító indítványt nyújtott be ehhez a javaslathoz.
5: Az a célja, hogy egyértelmű tegyük azt, hogy kizárólag a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszületésének alaptörvényi megalapozása a célja ennek a módosításnak. Szeretném jelezni önöknek is, hogy már nem hiszem, hogy valaki komolyan gondolta volna, hogy a keresztény értékekkel szemben szeretnék én fellépni, vagy akár a Tisza frakció, de nyilvánvalóan semmilyen ilyen cél és elképzelés nem volt.
6: A kekvák megszüntetésével kapcsolatban arra mutatott rá, hogy az ezek kezelésében lévő több mint 3000 milliárd forint továbbra is a nemzeti vagyon része marad. A miniszterelnöki tisztség betöltéséről szóló alaptörvénymódosításnak súlyos politikai tartalma van. Bírálta Tuzson Bence fideszes országgyűlési képviselő a javaslatot.
7: Ez egyetlen egy emberre vonatkozik, Orbán Viktorra ez a javaslat, hiszen Orbán Viktor az egyetlen olyan miniszterelnök, aki ez alapján, a javaslat alapján nem indulhat, és azt gondolom, hogy politikailag nehezen vállalható az, hogy egy olyan döntést hozzon az országgyűlés, amivel a többség, a kormánypárti többség kizárja a versenyből a politikai ellenfelét.
6: A Mi Hazánk mozgalom egyetért azzal, hogy rögzítsék a miniszterelnöki mandátum felső határát, hangsúlyozta Apáti István. Az ellenzéki politikus ugyanakkor azt mondta, a szabályozás úgy lenne teljes, ha a köztársasági elnöki és a miniszterelnöki tisztségben eltöltött idő felső határa összeadódna, a későbbi esetleges, ahogy fogalmazott, trükközések elkerülésére.
8: 2x4 év lehet a miniszterelnöki mandátum maximális időtartam, az ugye 8 év, és hogyha a politikai helyzet olyan, akkor 2x5 év ugyanez a személy köztársasági elnök is lehet, akár egybefüggően, akár megszakításokkal, az akkor az már 18 esztendő.
6: Mellétei Barna Márton a Mi Hazánk politikusának szavaira úgy reagált, a képviselő nyújtson be módosító indítványt. Hozzátette, minden jó indulatú a tervezettel összhangban lévő felvetést megfontolnak. A képviselő cáfolta, hogy Orbán Viktorra szabták volna a kezdeményezést, hiszen az mindenkire vonatkozik, így Magyar Péter sem tölthetné be 8 évnél tovább a miniszterelnöki tisztséget.
1: A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében, amelyet mától egy vegyes bizottság is vizsgál. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahová pedig már korábban lerakták a zuzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Kovács Márton összeállítása.
9: Keressük a felelősöket, hogyan tudjuk azonnal elhárítani a kárt.
10: Ma kezdi meg munkáját a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés okát és hátterét vizsgáló munkacsoport, amelyben 2 osztrák és 2 magyar szakember is részt vesz. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte a Telexnek adott interjúban. A munkacsoport létrehozását azután jelentette be, hogy találkozott az osztrák kancellárral.
9: Köszönöm a lehetőséget, hogy magyar szakemberek jöhetnek majd Ausztriába, környezetvédelmi, egészségügyi, jogi szakemberek, és mi is várjuk az osztrák kollégákat, hogy a saját szemükkel, a saját mérőműszereikkel is meggyőződhessenek arról, hogy mekkora a probléma.
10: Christian Stocker osztrák kancellára találkozó után azt mondta, Ausztria minden segítséget megad Magyarországnak.
11: Teljes mértékben megértem a magyar lakosságnak az aggodalmait. Az osztrák hatóságok a lehető legjobban együtt fognak működni, és támogatást fognak nyújtani, ahol ez lehetséges.
10: Május 22-én leállította az aszbeszt tartalmú kőzet magyarországi értékesítését az érintett osztrák cég. Ezt az élő környezetért felelős miniszter közölte. Gajdos László azt írta, a bécsi tárgyalások után egyezett meg erről az osztrák üzem tulajdonosával, és úgy fogalmazott, Magyarország nem enged a szennyező fizet elvből. A következő lépés pedig a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. 2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre szállítottak aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, összesen 4 osztrák bányából. Ezt már a Vas megyei Bükkváros egyik önkormányzati képviselője közölte. Németh Martin hozzátette, a Nemzeti Adó és Vámhivataltól egy listát is kaptak.
12: Az adatok a bányából történő kiszállítás utáni első célállomást tartalmazzák, vagyis ha ez egy kereskedő telephelye, az innen történő kiszállítások új településeket is érinthetnek. Ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segíthet visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét.
10: A rákkeltő azbesztet tartalmazó kőzuzalékot elsősorban nyugat-magyarországi utak, parkolók és parkok feltöltésére használták. A Szombathelyi Erdészeti ZRT a vagyonkezelésében lévő ökoturisztikai létesítményeknél, erdészeti utaknál és parkolóknál vizsgálta a szennyezés mértékét. Közösségi oldalukon azt írták, hogy 6 helyszínen már kimutatták az azbeszt jelenlétét. A kiemelt turisztikai jelentőségű jelivaráskert érintett szakaszát lezárták, hogy megakadályozzák az aszbesztport felverődését. Emellett tették hozzá, minden érintett területen táblákkal jelzik a veszélyt. A területek aszbesztmentesítésére költség- és időtervet készítenek, amelynek végrehajtásáról az Osztrák-Magyar Bizottság munkáját megismerve döntenek majd.
1: Moszkva újabb csapásokkal fenyegette meg Ukrajnát. Az orosz külügyminisztérium arra figyelmeztetett, hogy hamarosan újabb támadásokat indítanak az ukrán főváros ellen, és valamennyi Kijevben tartózkodó külföldi állampolgárt, valamint a diplomáciai küldöttségen dolgozókat is távozásra szólították fel. A várható támadásról az orosz külügyminiszter telefonon tájékoztatta amerikai kollégáját. Oroszország a csapásokat megtorlásnak szánja, amiért állításuk szerint a múlt héten az ukránok lebombáztak egy kollégiumot. Pék Búcsú összefoglalója.
13: Kiégett romos épületek között járnak elnek az emberek Kijevben. Egy nő arról beszélt, egész életének a munkája veszett oda, amikor az oroszok a hétvégén a városközpontot támadták. 45 éves vagyok, 20 éve itt élek és dolgozom. Hozzám hasonlóan sokan mások is elveszítették a munkájukat és az otthonukat, panaszolta. A vasárnapi bombázásokban több ember életét vesztette, és mintegy 100-an megsérültek. Az orosz vezetés jogos megtorlásként értékelte a Kijevben történteket. Moszkva arra próbálja felhívni a külföldi sajtó figyelmét, hogy az ukránok állításuk szerint több mint 20 embert megöltek, amikor a múlt héten egy luhanszki iskola épületére támadtak. Összesen 16 drón érkezett 3 hullámban. Egyenesen a gyerekeket célozták meg, állította a helyszínen az orosz emberi jogi biztos. Az orosz vezetés további elégtételt akar venni az incidensért. A moszkvai külügyi tárca hétfőn közleményt adott ki, amelyben figyelmeztettek, hamarosan újabb támadásokat indítanak az ukrán főváros ellen. A célpontok között katonai és ipari létesítményeket írnak, ugyanakkor külön pont szól arról is, hogy valamennyi Kijevben tartózkodó külföldi állampolgár és szervezet, valamint a diplomáciai küldöttségek hagyják el az ukrán fővárost, mivel az adminisztratív szerveket is csapás érheti. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter erről telefonon értesítette amerikai kollégáját. Putyin elnök nyilvánvalóan megkérte, hívjon fel engem, hogy az üzenet eljusson az elnökhöz. Persze korábban már láttuk az értesítőt, amit a diplomáciai kirendeltségeknek küldtek. A helyzet az, hogy jelenleg semmilyen tárgyalások nem zajlanak Ukrajnával kapcsolatban, de mi ettől függetlenül készen állunk erre, ha lehetőség mutatkozik rá, mondta az amerikai külügyminiszter. Közben kedden is folytatódtak a bombázások. Az orosz védelmi tárca szerint hajnalban 6 megye felett lőttek le ukrán drónokat, Ukrajnából pedig több helyről is újabb halálos kimenetelű orosz csapásokat jelentettek.
1: Az Egyesült Államok korlátozott csapásokat hajtott végre Iránban, közölte az amerikai hadsereg középső parancsnoksága. A beszámoló önvédelminek nevezi az akciót, mivel állítólag aknákat telepítő hajókra és iráni rakétaindító rendszerekre mértek csapást. Közben Izrael újabb bombázásokat hajtott végre Libanonban. Bár Izrael és Libanon április közepén tűzszünetet kötött, azóta is folyamatosan támadják egymást. Részletek Lehoczki Zsuzsától.
14: Az éjszaka robbanások voltak a Hormuzi szoros térségében fekvő Bandar Abbas kikötővárosban, illetve még másik két településen, Sirik és Jask közelében. Teherán később megerősítette, hogy támadás érte Irán déli részét. Az amerikaiak szerint két iráni hajó megkísérelt tengeri aknákat elhelyezni, az iszlám forradalmi gárda föld-levegő rakétakilövő állásai pedig amerikai repülőgépeket vettek célba. Washington szerint a katonai akció már le is zárult, és annak végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét. Az amerikai elnök közben újabb feltételt szabott az Iránnal kötendő végleges békéről. Közösségi oldalán azt írta, Irán dúsított uránját vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg. Teherán mintegy 400 kg-nyi magasan dúsított uránkészlettel rendelkezik. Közben optimistán nyilatkozott az iráni békéről az amerikai külügyminiszter. Úgy fogalmazott, hogy már csak néhány napra van szükség az Iránnal kötendő megállapodás szövegének elfogadására. Marco Rubio azt mondta, a hormuzi szoros megnyitása az egység egyik mérföldköve. Szerint a szorosnak így vagy úgy, de nyitva kell lennie, és elítélte, hogy Teherán díjat kér a hajók áthaladásáért. Nincs olyan ország a világon, amely támogatná ezt a díjfizetési rendszert, kivéve az iráni rezsimet. Ez tehát elfogadhatatlan. A szorosnak nyitva kell maradnia akadálytalanul és díjfizetés nélkül, és nyilvánvalóan ennek azonnal meg kell történnie, amint megszületik erről az egyesség. Teherán viszont azt válaszolta, hogy a nukleáris kérdéstől eltérően a hormuzi szoros nem képezheti vita tárgyát, erről nem is egyeztetnek Washingtonnal. Ebrahim Azizi, az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője pedig úgy fogalmazott, Teherán soha nem fog lemondani a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Maga határozza meg az áthaladás feltételeit, és díjat szed a hajóktól a navigációs szolgáltatásokért cserébe. Közben Libanonban az izraeli légierő nagyszabású támadást indított a Hezbollah ellen. Csapásokat hajtottak végre a Beka völgyben, az ország keleti részén, illetve más térségekben, így a főváros környékén is. Izrael és Libanon április közepén 45 napos tűzszünetben egyezett meg. De miután a Hezbollah nem szüntette be az izrael és az izraeli hadsereg elleni támadásait, Benjamin Netanyahu hétfőn parancsot adott, hogy a hadsereg mérjen megsemmisítő csapást az Irán által támogatott Hezbollah milíciára.
1: Belgiumban vonattal ütközött egy minibusz, amelyen 7 iskolás és 2 felnőtt utazott. A baleset egy vasúti átjáróban történt, az első értesülések szerint 2 gyerek és 2 felnőtt, a sofőr és a kísérő meghalt.
0: A belga szövetségi közlekedési miniszter azt mondta, a vasúti átjáró az első jelentések szerint a baleset pillanatában zárva volt.
1: Idehaza a MÁV és a Katasztrófa Védelem együttműködésének hiányosságairól beszélt a Kelenföldi pályaudvaron történt üzemzavarral kapcsolatban egy interjúban a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a közlekedési cég a szükségesnél kevesebb pótlóbuszt tudott forgalomba állítani, a kellemetlenségekért pedig elnézést kért az utasoktól. Kócsán Dávid összefoglalója.
15: Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások,
16: közölte a MÁV Inform sajtóügyeletese, miután hajnaltól ismét menetrend szerint közlekednek a vonatok a Dunántúli vasútvonalakon. A reggelig tartó forgalmi zavart egy a Kelenföldi pályaudvaron lévő 27 éves bérelt francia mozdony okozta, amely hétfő délután gyulladt ki. A katasztrófavédelem eloltotta a tüzet, de az állomás teljes lezárását és áramtalanítását rendelte el, ezért több nyugat-magyarországi, Kelenföldet is érintő vonalon jelentős késéssel közlekedtek a vonatok. A közlekedési és beruházási miniszter a pályaudvar áramellátásának visszaállítása után értékelte a helyzetet.
17: Az elmúlt órákban jelentős zavar volt a balatoni fővonalon, a Székesfehérvárat érintő összes vonalon, tehát Veszprém felé is, és a Balaton mindkét partja felé is, a pécsi fővonalon, és a zavar érintette bár kevésbé a győri Hegyeshalmi Bécsbe vezető vasúti fővonalat is.
16: Vitézi Dávid bírálta az előző kormány közlekedési stratégiáját, egyúttal hangsúlyozta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt megvizsgálják, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. A miniszter szerint a mostani esemény is bizonyítja, hogy a vasúti infrastruktúra és a MÁV utastájékoztatási rendszerének mielőbbi megújítására van szükség.
17: A MÁV Inform a mai naptól újra gyorsan frissülő rendszeres információkat tesz közé a saját oldalán. Ez ugye körülbelül egy évvel lett tiltva, amikor egyébként éppen a pünkösdi hétvégén nagy zavarok voltak, és utána erre úgy reagált akkor a minisztérium vezetése, hogy akkor betiltják a vonatinfót, a vonatok közlekedésének követését lehetővé tevő applikációt, betiltják a késési statisztikák közzétételét, és egyébként a MÁV Inform nagyon szűkszavúan késve és nagyon kevés információt oszt meg a nyilvánossággal, ezen a mai naptól már változtattunk is. De nyilván összességében kell azt a fajta működési kultúrát megváltoztatnunk, hogyha baj van, azt ne letagadni próbálja az utasai elől a MÁV, vagy akár a közlekedési tárca, hanem megosztani a türelmüket kérni, és azt világosá tenni, hogy azon dolgozunk most már, hogy ezt a szörnyű örökséget eltakarítsuk és megújítsuk a magyar vasúti közlekedést.
16: A miniszterelnök a Telexnek adott interjújában beszélt az esetről. Magyar Péter elnézést kért az utasoktól, és úgy fogalmazott, vannak tanulságai a történteknek.
18: Az utas tájékoztatás nem működött megfelelően, a katasztrófavédelem és a MÁV közötti kooperáció sem működött megfelelően, a katasztrófavédelem nem hagyta egyszerűen, hogy újraindítsuk, vagy a MÁV újraindítsa a vonatokat, nagyon rigorózusan ragaszkodott ahhoz, hogy áramtalanul tegyék le az állomást. Én azt gondolom, annélkül, hogy hatáskörön lenne a katasztrófavédelem felett, hogy ilyenkor mérlegelni kell, hogy az mit okoz, ha több tízezer ember 30 fokban áll és vár órákat, akár 4-5 órát is különböző állomásokon, ahhoz képest, amilyen veszélyt egy egyébként már eloltott mozdony jelenléte okoz.
16: Magyar Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a MÁV a forgalmi zavar idején a szükségesnél kevesebb pótlóbusz tudott forgalomba állítani. Erre az jelentett volna megoldást, ha a BKK is biztosít járműveket. Kiderült azonban, tette hozzá a miniszterelnök, hogy a buszokon, amelyek 2024 óta útdíjfizetésre kötelezettek, nincs olyan fedélzeti egység, amely feltétele a gyorsforgalmi úthálózaton való közlekedésnek.
1: A MOL szerint zavartalan a hazai repülőgép üzemanyag ellátás. Az olajvállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet az európai kerozinhiány, ezért érdemes minél hamarabb megvenni a repülőjegyeket. Cserei Judit összeállítása.
19: A pünkösdi hosszú hétvége után kedden is nagy volt a nyüzsgés a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, de a legmelegebb hónapokban ennél is nagyobb lesz a tömeg, jelentős forgalom növekedésre számítanak nyáron. A közel-keleti válság és a kerozin hiány komoly kihívások elé állítja a légitársaságokat. Világszerte egyre több járatot törölnek, egy amerikai fapados társaság pedig már csődöt is jelentett. Budapestet azonban egyelőre nem érinti a kerozin hiány. A MOL megerősítette, a hazai repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan. Azt írták, a vállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat.
20: A kerozin árak emelkedése, amire számítani lehet.
19: A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet a kerozin hiány. Bakó Balázs szóvivő minden utazót arra biztatott, hogy minél hamarabb foglalja le repülőútját.
20: A hazai utazási irodák által szervezett ilyen tengerparti charterjáratos üdüléseknél, akik időben foglaltak, tehát akár már az előfoglalási időszakban, ott nagyon sok iroda árgaranciát hirdetett, tehát ott nem is várható áremelkedés, illetve akik most foglalnak utazási csomagot, tehát legalább két komponensű csomagot, mondjuk egy charteres üdülésnél, amikor a repülő benne van és benne van a szállás, ez már egy két komponensű csomag, ott a vonatkozó jogszabályok értelmében maximum 8%-os áremelkedése megengedett.
19: A nyaralók mintegy 70%-a online intézi a foglalásait, ennek azonban számos buktatója lehet. Emeli ki a GVH. Horváth Bálint azt mondta, kiemelt cél, hogy kiszűrjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat.
21: Mindig érdemes összehasonlítani az egyes ajánlatokat, megnézni azt, hogy az adott szolgáltatást, az adott szállást helyet hol tudjuk a legkedvezőbb áron megvásárolni. A másik az, hogy nagyon fontos megvizsgálni az adott szolgáltatásnak a különböző paramétereit, hogy pontosan mit tartalmaz az adott csomag, milyen feltételei vannak a fizetésnek, milyen feltételei vannak a lemondásnak adott esetben.
19: A szakember azt mondta, ha betartjuk a legfontosabb gyakorlati tanácsokat, akkor megóvhatjuk magunkat a különböző kockázatoktól, és bízhatunk abban, hogy az igényeinkhez és a pénztárcánkhoz mérten a legkedvezőbb ajánlatot kapunk.
1: Vásárlói bejelentések alapján és próbavásárlásokkal ellenőrzi a légitársaságokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
0: A szervezet sajtófőnöke a Kossuth Rádiónak elmondta, tavaly több mint 300 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz, elsősorban járatkésésekkel, járattörléssel és a légitársaságok kártalanítási kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatban. Eichmann Norbert hozzátette, a hatóság segítségével csaknem 15,5 millió forint kártalanításhoz jutottak az utasok. A mostani vizsgálat célja, hogy feltárják az esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, hangsúlyozta a sajtófőnök.
22: Ha bármilyen problémánk felmerül a légitársasággal, mert például nem nyújtottak nekünk segítséget, nem megfelelően tájékoztattak, hogy a késés miatt a kártalanításhoz nem jutottunk hozzá, akkor mindenekelőtt írásban kell bejelentést tennünk a légitársasághoz, és ha elutasítanak, ebben az esetben fordulhatunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a békeltető testülethez, amely természetesen hatáskörükön belül eljárnak és segítenek az utasoknak. Mind a három órát meghaladó késés esetén, mind járattörlés esetén meghatározott összegű kártalanítási összeg jár. Ez az Európai Uniós rendeletnek alapján, távolságtól függően 250, 400 vagy 600 euró összeg utasonként.
1: Az új lakáshitelek 70%-át az Otthonstart programban veszik fel. Az átlagos összeg megközelíti a 35 millió forintot, derül ki az MBH bank adataiból. A hitelek 90%-át használt lakás vásárlására költötték. Szilágyi Béla összeállítása.
2: Az előzetes hitelkalkuláció alapján rendelkezik hitelképes jövedelemmel.
3: Folyamatosan érdeklődnek a bankoknál a tavaly szeptemberben indult fix 3%-os kamatozású hitel iránt. Az indulás óta eltelt csak nem 9 hónapban nagyon sikeressé vált az államilag támogatott kölcsön. A legfrissebb adatok szerint március végéig több mint 33 ezer hitelszerződést kötöttek a bankok, mintegy 1200 milliárd forint értékben. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 10-ből már 7 lakáshitelt az Otthonstart programban folyósítanak a bankok. Átlagosan 35 millió forint hitelt vettek fel a családok, a kölcsönök 90%-át pedig használt lakás vásárlására költötték. A tavaly ősszel elindult program az arra jogosultak számára érdemben segítette a lakásvásárlásokat, ugyanakkor az árak emelkedéséhez is hozzájárult, hiszen tavaly 23,5%-kal drágultak az ingatlanok. Míg az Otthonstart program 2025. szeptember 1-i bevezetését megelőzően 100-150 milliárd forint környékén ingadozott havonta az új lakáshitel szerződések összege Magyarországon, október óta már inkább a 250 milliárd forint körüli értékek a jellemzőek. Fokozatosan emelkedik az új építésű lakásokra felvett hitelek aránya, októberben még a 10%-ot sem ért el, márciusban már 17% volt. Az egyik pénzügyi portál kiszámolta, hogy jelenleg egy 30 millió forintos lakáshitelnek, ha a hitelfelvő például egy házaspár összes nettó jövedelme 600 ezer forint és 20 éves futamidőre 3%-os kamattal igényelni a hitelt, akkor a havi törlesztő részlet 164 ezer forint körül alakul. Ugyanezekkel a feltételekkel piaci, vagyis 6-6,5%-os kamatokkal a törlesztő részlet már 220 ezer forint. A program indulása óta több újdonságot is bevezettek, így például lehetővé tették, hogy már a tervezőasztalról meg lehessen vásárolni a kiszemelt lakást a fix 3%-os hitel segítségével. De az év elejétől már a külterületi ingatlanok is megvásárolhatók a speciális kölcsönből. Legutóbb pedig a programot kiterjesztették a külföldön dolgozó fiatalokra is. Piaci elemzők szerint a lehetőséggel sokan élni fognak, hiszen a konstrukció nincs korhoz kötve, ráadásul egyedülállók is felvetik, ez pedig azt jelenti, hogy tovább nőhet az igénylők és a jóváhagyott szerződések száma is.
1: A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat.
0: A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, a számviteli beszámolót május 31-ig kell beküldeni, amit az érintettek az Igazságügyi Minisztérium honlapján tehetnek meg elektronikusan. Lincmeyer Szilvia hangsúlyozta, a másik fontos határidő június 1-e. A cégeknek eddig kell benyújtaniuk a társasági vagy a kisvállalati adóbevallást. Hozzátette, azoknak, akik korábban elmulasztották a határidőt, a NAV már elküldte az emlékeztető levelet.
4: Azért fontos megtartani a határidőt, mert súlyos következményei lehetnek a késedelemnek. Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, az akár 200 000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV a mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást és nyújtsa be a beszámolóját. Aki ezt a határidőt is elkési, az viszont azzal számolhat, hogy a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallás és a kívánál, ott is van figyelemfelhívás, tehát a NAV azért nem szankcionál rögtön, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
0: A pontos idő 00:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy megkezdi törvényhozó munkáját az új országgyűlés. Az ülésszak a miniszterelnök felszólalásával 13 órakor kezdődik. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy mától ismét hétköznap esténként is autómentes a Pesti rakpart Margit és Erzsébet híd közötti része.
23: Déli krónika.
1: Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter, Sümegi Klaudia, nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra.
0: Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csak nem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. Részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tiszapártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek.
1: A tudományos és technológiai miniszter szerint a Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása.
0: Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venni át az irányítást, és dolgozná ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosította tudomány szabadsága és hatékony működése, hangsúlyozta a miniszter.
1: Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon, 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak. Középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból.
0: A feladatlapok és a javítási értékelési útmutatók elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik.
1: A Felvidéki Magyar Szövetség elnöke szerint erősítheti a térségben élő magyarok nemzetiségi jogérvényesítési lehetőségeit a Szlovákia jogállamiságáról szóló európai parlamenti állásfoglalás.
0: Gubik László a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az uniós testület a múlt héten elfogadott határozatában felszólította a szlovák hatóságokat a Benes dekrétumok bírálatát kriminalizáló törvény visszavonására, a folyamatban lévő eljárások felfüggesztésére, valamint a felvidéki magyarokat érintő földelkobzások megszüntetésére. Hangsúlyozta, pártjuk továbbra is azért dolgozik, hogy megvédje a magyar közösség érdekeit.
5: Le kéne állítani a vagyonelkobzásokat, tisztességesen ki kéne vizsgálni, meg kéne szüntetni azt a jogalapot, hogy erre a továbbiakban ne kerülhessen sor, és ezen a három lépcsőn túl vagyunk, akkor végre valahára el kéne jutni oda, ahogy a második világháború utáni szörnyetettekért, ezt egészen nyugodtan vállalom ezt a kifejezést, bocsánatot kérjen a mindenkori szlovák kormány, illetve a parlament a felvidéki magyaroktól. Tehát, hogy ezen a lépcső sorozaton kell végigmennünk, de ehhez szükséges nem csak az igazság, a megléte, ne csak ez legyen a birtokunkban, hanem a politikai erő is, azt pedig a parlamentbe történő visszajutással tudjuk megszerezni.
1: A Migráció Kutatóintézet igazgatója szerint, bár Magyarországon a lakosság nem érzékeli, a beadott menedékkérelmek és az érkező menekültek száma azt mutatja, hogy Európában továbbra is migrációs válság van.
0: Marsai Viktor a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a Tisza kormány az elmúlt évek szigorú migrációs politikájának megőrzését ígéri. Ugyanakkor a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs paktum szerint azoknak a tagállamoknak, amelyek nem vesznek részt a közös teherviselésben és nem fogadnak be menekülteket, pénzbírságot kell fizetniük.
7: Ami a paktumot illeti, ugye június 12-én valóban ez életbe fog lépni, azonban a május 8-án megjelent bizottsági értékelés arról, hogy a tagállamok mennyire készültek fel, ugye azok a tagállamok, akik megszavazták a paktumot annak végrehajtására, hát nagyon komoly lemaradások vannak. Éppen ezért a tagállamok azt kérik a bizottságtól, hogy újabb türelmi idők legyenek beiktatva, 2 évet várjanak még a teljes implementálással. Most az, hogy ezt a bizottság hogyan fogja értékelni, mit fog elfogadni bizonyos tagállamoktól, mit nem, azt a jövőben fogjuk meglátni, de az egészen biztos, hogy a rendszer valamilyen formában elkezd működni.
1: Jelentős kárt okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben, mondta a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
0: Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a veszteség az előző évihez hasonló, a gyümölcsök 2/3 lehet érintett, a felmérés azonban még tart. Jelenleg az almánál és a megynél nagyobb, ugyanakkor a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében kisebb a kár, mint tavaly. Hozzátette, az, hogy a termés károsodása miatt milyen árakra kell számítani, nagyban függ az európai gyümölcspiac kínálatától.
6: Drágább lesz a gyümölcs ahhoz képest, mintha egy jó termés lenne Magyarországon, illetve Lengyelországban, de nem gondolom, hogy drágább lesz, mint tavaly. Az más kérdés, hogy jó lenne nem azokra az árakra berendezkedni, amit az elmúlt évben is megéltünk, mert egyébként a nagyon magas árak nyilván sem a fogyasztónak, de a termelőnek sem jók, mert mire megy az a termelő egy magas árral, aki egyetlen de a gyümölcsöt sem tud szüretelni. Hogy honnan pótolhatja a piac, mindig importból oldja meg a hiányzó gyümölcs beszerzését. Ebben bizonyos gyümölcshajoknál most korlátosabb lesz a lehetőség. Annak okán, hogy Lengyelországban is jelentősek a károk.
1: Akár 27%-kal is emelkedhetnek a fővárosi taxitarifák.
0: Az Országos Taxis Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt. Metál Zoltán emlékeztetett, a jelenlegi tarifák szerint 1100 forint az alapdíj, 440 forint a kilométerdíj, és 110 forint a percenkénti várakozási díj.
8: Most ez az áremelés, ez tulajdonképpen ugye 3 éve nem valósult meg, és ezért ketté szakadt a szekértábor, és az óvatosabbak, a kamara, a nagyobb cégek, az Uber, a főtaxi és az Országos Taxi Szövetség egy óvatosabb, mérsékeltebb javaslatot. Ez azt jelenti, hogy az 1100 forintot 1200 forintra emelni az alapdíjat, 500 forintra emelni a kilométerdíjat, és 125 forintra a várakozási díjat. Az erősebb és markánsabb javaslat pedig egy 1400 forintos javaslatról szól az alapdíj tekintetében, egy 560 forintos kilométerdíjról és 140 forintos percdíjról.
1: Mától hétköznapokon is lezárják az autósok előtt a pesti alsó rakpartot. A Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszt este 7:30-től reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják.
0: Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
9: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint egy műszaki hibás kamion veszteg el az M5-ösön Budapest felé, a 87-es kilométernél a külső sávban, torlódásra számítsanak. Hasonló ok miatt van hatalmas dugó az M0-áson, az M51-es csomópont környékén, a 24-es kilométernél. Lassabb a haladás az M1-esen a főváros felé, a 38-as kilométernél egy korábbi baleset miatt. Teherautóval karambolozott egy autó a Taksonyt Kecskeméttel összekötő úton az 5-ös kilométernél. A forgalmat itt megállították. Árokba csúszott egy kamion a Söréd-Csákvár-Bicske összekötő úton a 29-es kilométernél. Egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Dolgoznak a 83-as főúton Győr felé, az 51-es és 55-ös kilométer között. A szakaszt lezárták, kerülni téten keresztül lehet.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
23: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után az Árpád híd felé. Helyszínelnek a Múzeum körúton, a Kálvin tér után az Astoria felé a külső sávban. És baleset miatt sávlezárásra kell készülni a 11. kerületben a Karolina úton, befelé a Villányi út előtt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
9: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos, nyáriasan meleg idő, a szót Ott Tamás meteorológusé.
24: Jó napot kívánok valóban, és a mai, illetve a holnapi nap is még nagyon meleg lesz. Nagy területen 30 fok feletti hőmérséklettel, tehát igazi két hőségnap következik még, hiszen ezekben az órákban még nem következett be a maximum hőmérséklet. Ma országszerte derült idő várható, néhol megélénkülő széllel, és a következő órákban nagyon erős UVB sugár. Számoljanak. Éjszaka is folytatódik a többnyire derült idő, csendes éjszaka előtt állunk, nagy lesz viszont a hőmérséklet különbség az egyes tájegységek között, hiszen a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken, a nagyobb városok belsejében enyhébb éjszaka várható, a füves puszták felett, vagy éppen a mélyebben fekvő szélcsendes völgyekben, pedig több fokkal hidegebb idő várható. Holnap még gyors ütemben melegszik a levegő, a délelőtt országszerte napos időt hoz, délután viszont a közeledő hidegfront hatására erőteljes válik a gomoly felhőzet képződése, és intenzívebb, hevesebb zivatarok törnek ki elsősorban a Dunántúl nyugati északnyugati részein és észak-kelet Magyarországon, amelyek északnyugatról délkelet felé mozognak. Fent a magasban már nagyon erős szél fúj ekkor, ez a szél pedig lekeveredhet a zivatarokkal ide a felszín közelébe, azaz elsődlegesen viharos kifutószél kíséri majd ezeket a hevesebb zivatarokat, illetve néhol jég is lehet bennük, és átmeneti intenzív csapadékhullás, de közel sem országos csapadék, még a front érkezte előtt holnap 29 és 34 fok közé melegszik a levegő.
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Seres Bea, Stóz Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
10: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
11: Aki elégedett azzal, amit eddig elért, az már is többet ért el, mint amennyit megérdemelt. Kopácsi Sándor közgazdász szavaival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban, ahol 2026. május 26-án kedden is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem és énekeljük együtt a népszerű magyar nótákat közkedvelt előadó művészek társaságában. Karcagi Nagy Zoltán és Nógrádi Tóth István énekel adásunk első perceiben a Lőre-lőre, Cudarlőre és az Após köszöntő című magyar nótákkal indítjuk a mai műsort. Jó szórakozást kívánok!

0: Mostanában akkor csillog az a huncut szeme, párja, a ölébe ül, megcsókolja a kis unokája. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme, párja, a ölébe ül, megcsókolja a kis unokája.
1: Kedves hallgatóink, most emlékezzünk együtt Herr Olivér magyar nóta énekesre, aki ezen a napon 1939. május 26-án látta meg a napvilágot. Számos magyar nóta felvételét őrizzük itt a Magyar Rádió archívumában, ezek közül válogatunk most a folytatásban. A Születtem a Kiskunságon, a Hull a zápor künn a pusztán és a Haragszik a puszta bíró című dalokat halljuk. Herr Olivér énekel.

Bándi Piroska lisztdíjas előadó művész is többször járt már a Dankó Rádió házatáján, például 2025. szeptemberében Oroszlányi Dankó klubunkon, ahol a népszerű, jól ismert operett slágerek mellett magyar nótákat is énekelt. Hallgassuk meg Bándi Piroska és Johann János cigányzenekarának előadásában a Nincsen rózsa tövis nélkül és a Kopogós a csizmám című magyar népies műdalokat. Fogadják sok szeretettel!

És most, kedves hallgatóink, Lakatos Sándor és Cigány zenekara játszik, Fátyol József klarinét játéka szól egészen a legfrissebb hírekig. Aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk. 13 óra után 4 perccel várom Önöket.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Duna Napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával hamarosan kezdődik az országgyűlés ülése. A képviselők 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, valamint a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrányt és a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, amelyben biztosított a tudomány szabadsága és a hatékony működés. A Magyar Tudományos Akadémia kész visszafogadni az elcsatolt kutatóhálózatot, azon belül az ELTE-hez került központokat, erősítette meg korábbi álláspontját az MTA jelenlegi és júniustól hivatalba lépő elnöke. Frany Tamás és Pósfai Mihály ugyanakkor jelezte Darázs Lénár rektornak, hogy az ELTE-n tervezett véleménynyilvánító szavazás időpontját korainak

0: tartják, mert még nem egyeztettek a visszatérés feltételeiről, így a dolgozóknak nincs elegendő ismeretük a felelős döntéshez. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi között az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfélszolgálatok működésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. Két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek, tájékoztatotta a belga közlekedési miniszter. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel, nem sokkal 8 óra után történt egy vasúti átjáróban a kelet-flandriai régióban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a 3 Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő 3-as halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Idén is több százezer zarándok kereste fel. Picasso kiállítás lesz a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt, vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Országszerte zavartalan a napsütés, eső nem lesz. Holnap délutánig hasonló időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Az ígéret szép szó, ha betartják. Úgy jó, folytatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Tartsanak velünk még egészen 2 óráig. Benedek fi Katalinnal én egészen biztosan együtt fogom énekelni itt a stúdióban a Rózsabokorban jöttem a világra című csárdást, aztán az Andris meg én almát szedtünk a fáról című melódiát is. Előszeretettel dúdolom majd Zentai Annával. Ezzel a két csárdással indítjuk adásunk második részét. További jó rádiózást!

Bojtor Imre, Bokor János, Kapi Gábor és Bányai Márton énekel a folytatásban. A Tele van a pohár című hallgatóval indul az összeállítás, majd az Esik eső csendesen, a Sírhattok már lányok és a Repül a szán című klasszikus magyar nótákat halljuk.

0: ember esik, esik csendesen, lepereg az edeszen, az edeszen.
1: Dankó Rádió. Réfülöpön FM 91. A Magyar Zene Rádiója.

0: könnyen lépre mint.
1: A Rajkó Művész Együttes és a Rajkó Zenekar egyik megálmodója, pedagógusa, Farkas Gyula nem csak tanította a nebulókat, hanem zenét is szerzett, mint például a Csárdás Rapszódiát. Ezt halljuk most, természetesen a KISZ Központi Művész Együttes Rajkó Zenekara játszik.

Pere János dalénekes Erdélyi Mihály slágerét elénekelte 2015 márciusában még a tatabányai vértes agórájában. Ez nem más, mint az Én lassan öregszem, erre nem törekszem című dal. Pere Jánost Németh Csicsó József és a zenekara kíséri.

A soron következő zenei összeállításban helyet kap a Rózsafa bólogat a kert közepén című andalgó, ekkor Bétót Magdát halljuk, majd a jól ismert Nem zörög a haraszt című csárdást Dócs Péter adja elő, míg Kubányi György nagy nótaslágerét, melynek címe Most kezdődik a tánc, Szóka Júlia nyújtja át a Dankó családtagjainak, no de elsőként hallgassuk meg Horváth Zoltán és Z. Horváth Gyula szerzeményét Marosmenti álmok címmel. Énekel Máté Otília.

továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Még egészen 2 óráig együtt nótázhatunk, ám most egy kis asztali muzsikát hallunk. Mészáros Tivadar és zenekara játszik.

A folytatásban az én egyik személyes kedvenc csárdásomat Szász Kati nyújtja át a Dankó család tagjainak Berki Péter zenekarának oldalán. Ez nem más, mint Szalai László és Nemes Rózsa szerzeménye, a Halkan pengesd ezt a csárdást című dal, majd Buta Árpád Attilával együtt énekelhetjük a Csak úgy mondom magának című népszerű melódiát. Hallgassuk meg!

És már is elérkeztünk, kedves hallgatóink, keddi adásunk utolsó énekes összeállításához. Nagyon gyorsan telik az idő, addig, hogy köszöntöttük egymást a Déli Krónika után, már is lassan itt a búcsú ideje. No de még azért marad időnk arra, hogy lejátsszuk a Talán majd egy napon elmondom te néked. Jaj, de szép kék szeme van magának. A Nádaházam teteje is az Icipici kis galambom című magyar népies műdalt. Hallgassuk Kovács Apolóniát, Egri Józsefet, Kosári Juditot és Puskás Sándort.

Itt a Dankó Rádióban, kedves hallgatóink, ennyi fért jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe. Én köszönöm, hogy ma is minket választottak. Tegyenek így holnap is. Várom önöket a megszokott helyen, a megszokott időben, a Déli Krónika után itt a Magyar Zene Rádiójában. A legfrissebb hírek után már Gál Zoltán köszönti önöket. Jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk ma is 3 teljes órában. Lesz itt operettsláger, örökzöld melódia és magyar nóta minden mennyiségben, aztán 5 órától tudod-e még az én nótám? Popovics László kollégám várja önöket egy kedves, lelkes Dankó Rádió hallgatóval. Én pedig búcsúzom már önöktől. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra, és persze a legfontosabb majd elmaradt. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
3: Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
4: Fogadnak ott engem?
3: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
4: Maga magyar.
2: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18:55 a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük a munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Beszédében kiemelte a korrupciós ügyek feltárását, valamint a KEKVA rendszer és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is kilátásba helyezte. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Levették a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültjét. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást. Véget értek az írásbeli érettségik. 15 vizsganapon mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. A feladatlapok és a javítási értékelési útmutatók elérhetőek az oktatási hivatal honlapján. Az érettségi vizsgaidő

0: időszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. A Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek. A Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcs termésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű. A gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruit Web szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az almánál és a begynél nagyobb, a kajszé, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb akár, mint tavaly volt. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá a szakember. Országszerte zavartalan a napsütés, eső nem lesz. Holnap délutánig hasonló időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A hajnali 12-19 fokról délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket kedd délután a kívánságműsorban. Bízom benne, hogy kedvük is, idejük is engedi, hogy velünk töltsék a délutánt. Nagyszerű zenékkel készültünk ma is. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Gorzsás Gábor, telefonszámunk 061-759-6071. Szeretettel köszöntjük az Evelineket és Fülöpöket névnapjukon, és azokat, akik május 26-án születtek. Kezdjünk egy jó nótával. Szalkai Ferencné Karcagról kérte, Hatvani kis Gyöngyi és Tarnai kis László énekel, kísér Baranyai István zenekara, Paprika Show.

0: csak igaz lesz talán.
1: Ilonka Jászárok szálláson szeretné meghallgatni a következő dalt. Dóri Józsefet Lakatos Vince zenekara kíséri, én nálam egy boldog óra, nagyon ritka vendég.

Bódi Sándorné Bakonszegről kérte egyik kedvenc nótáját, Kalina Enikő énekli. Kíséri fiabb Déki Lakatos Sándor zenekara, Sárga Rigó.

0: Borsányi Népiroskának legjobb barátnője Mancika küldi szeretettel a következő operett dallamokat. Honti Hannát a Fővárosi Operettszínház zenekara kíséri, a Luxemburg grófjából énekel Flőri belépője.
1: Mennyi ember és micsoda zaj, tolongás, egyáltalában mi van az utcán?

Lapdokon fejeden, s te csak mosolyoghatsz mindezen. Száz ijesztő álmod vigyorog,

Dömötör Károlyné egy vidám nótát szeretne meghallgatni Hajdúszoboszlón, így kedd délután. Boros Jolánt, Lakatos Sándor zenekara kíséri, Ingó Ringónád.

0: Azt ütüli a zsidó, hogy a legények se jó. Valamennyi, mind leány bolondító. Apró fának, apró a levele, kék virágot terem a teteje. Azt ütüli a zsidó, hogy a legények se jó. Valamennyi, mind leány bolondító.
1: Cimbalmos Tibornak, sógorának szeretettel küldi a következő nótát. Irénke, Mike Pércsről. Mészáros András, Jónás Géza zenekara kíséri. Minek a szőke innékem?
2: Minek?

Gera Istvánnak Sopronba testvére és sógora küldi sok szeretettel születésnapja alkalmából a következő dalt, és kívánnak jó egészséget, minden jót. Nagy Feró énekel, járom az utam.

Szomora Lászlóné Kecskemétről, kedvenc előadójától, Laki Pétertől kérte a következő nótát, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara, Kiskút, Kerekeskút.

Drága szüleire, Vitális Józsefre, halálának 56. Fazekas Juliannára, halálának 40. évfordulója alkalmából fájó szívvel, nagy szeretettel emlékezik lányuk. Marcis Demetert Boros Lajos zenekara kíséri. Amott legel, amott legel.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Balatonfüredről Kozmáné Erzsébet kérte egyik kedvenc slágerét, melynek előadója Zalatnai Sarolta, kísér a Stúdió 11, Félteni kell.

Cikora Bálinné Esztergomban várja egyik kedves nótáját. Gáspár Annit Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Jaj, de szépet álmodtam!

Farkasné Vera fiának, Dávidnak küldi a következő dalt Szombathelyre. Bangó Margit énekel, kísér Lendvai Csócsi József zenekara, Cudar ez a világ.

0: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Kedves Dankó család, Komlón május 26-án ünnepli 79. születésnapját Kosta József. Kívánunk neki nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet Margó és Feri Keszterről. Pécsi Ildikó és Gregor Józseftől Öregszel Józsi. Küldjük sok szeretettel. Önöket nagyon jó egészséget kívánok és köszönöm.
0: Köszönöm a kedves hívását, önt is szeretettel üdvözöljük, és persze az ünnepeltet. Pécsi Ildikó és Gregor József énekel, Öregszel József.

Miskolc Tapolcáról Krejci Józsefné kérte a következő dalt, Kolossák Gyulát Johann János zenekara kíséri, Fürdik a holdvilág az ég tengerében.

Sájer Józsefné nyárádon szeretné meghallgatni egyik kedves nótáját. Pécsi kis Ágnes Trigó Sándor zenekara kíséri Megáradt a patak.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Puskásné Ilike Gödre testvérének küldi sok szeretettel a következő dalt Jákó Verától. Kísér Déki Lakatos Sándor zenekara, Akár csak a fülemüle.

Harmos Zoltánnak Vácon boldog születésnapot kíván nővére és férje, kívánnak jó egészséget, minden jót. Straub Dezsőt, Lakatos Miklós zenekara kíséri, a Vén Budai Hársfák.

Berettyóújfaluból Bakon Szegi László kérte a következő nótát, Lente Lajost Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, felkötöm a rés sarkantyúm.

Édesapjának és édesanyjának küldi a következő nótát sok-sok szeretettel Hegedűs Dániel, Miklósi Józsefet Oláh Kálmán zenekara kíséri, Gyalogút, Kocsiút. Gyalog!

0: fakad a hurri hajrá. Én azt meg az édes párom, bombaromba, pomáromban iszunk rá.
1: Dalcímek műsorunk következő órájából. Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket. Országúton hosszú egyegenyesor, azt a boldogságot, amit tőled kaptam. A hírekig Pál István szalonna is van.

0: műsorajánló.
1: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Patanyon, jó követ! Színes kövekkel összerakott díszítmény.
2: Mozaik.
1: Mozaik, tökéletes.
3: Hordozó lapát és vödör.
1: Gitár!
4: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az 5 hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
5: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több 100 millió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat, a Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitásvédelmi hivatalt is. Megnevezte kabinetfőnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csak nem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tisza pártot és a Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venni át az irányítást, dolgozná ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosított a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a tárca vezető. Amerikai szabadalmat kapott a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói által kifejlesztett járműbiztonsági technológia. A nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar fejlesztés megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródásos balesetek kockázatát. Ez újabb jelentős mérföldkő a technológia nemzetközi elismerésében, egyben jelzi, hogy a magyar kutatók megoldása globális szinten is újszerűnek számít. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi közt az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfélszolgálatok működtetésére.

0: kérésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az utasok pedig összesen csak nem 15,5 milliárd forint kártalanítást kaptak. Picasso kiállítás lesz a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái is láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt, vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A hajnali 12-19 fokról 29-34 fok közé melegszik a levegő.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Borbás Tivadarnak Menyeküldi kedvenc nótáját Zsámbékról, Szeredi Krisztinát a Rajkó zenekar kíséri, messze van a nyíregyházi kaszárnya.

Hegedűsné Ilonka Egerből a hétvégi családi találkozó minden tagjának küldi szeretettel ezt a dalt, melyet Budai Beatrix énekel, kísér Hankó József zenekara. Szeressük egymást, gyerekek!

0: Plavec Tibornak Moson-Magyaróvárra felesége kérte kedvenc nótáját, Sánta Zsoltot Tordai Zoltán zenekara kíséri. Országúton hosszú a jegenyes orr.
1: Országúton hosszú a jegenyes orr.

0: messze van ide Kolozsvár.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, Sidó Róbert vagyok Badámból. Szeretném meghallgatni a Éjszakáról, Éjszakáról.
3: Sejtem, melyik darra gondol. László Imre énekli, kísér Szendlai László zenekara. Éjszakáról, Éjszakára elkerül az álom.

Müllernék Ati, Makón szeretné meghallgatni egyik kedves nótáját, Koltai Lászlót és Jöbberki Béla zenekara kíséri. Befordultam a konyhára.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Peres Gáborné édesapjának küldi a következő dalt Békésre, Zalatót Erzsébetet Berki László zenekara kíséri, Csendül a nóta.

Naményiné Jankának Siófokra sok szeretettel küldi húga kedvenc nótájukat, Kós Évát Jónás Géza zenekara kíséri. Rózsa, rózsa, sárga rózsa.

Szekszárdon Mikolai Istvánné és férje várja a következő nótát. Erdős Melindát Bihari János koncertcigányzenekara kíséri. Megszólalt a bolond szívem.

Mezőtúron Sági Zoltán néférjével együtt várja a következő nótát. Kemenes Saroltát Lakatos Sándor zenekara kíséri. Tagadom, tagadom.

Nagypapájának, Horváth Lajosnak, Sárét udvariba sok szeretettel küld egy jó nótát Viktória. Vörös Sárit Albert István zenekara kíséri, Pántlika, Pántlika.

Szecskó Ágnesnek Ceglédről egy régi kedves ismerős küldi a következő dalt, a Marica grófnőből. Ninduk Han Long énekel a Budapesti Operett Színház zenekara kíséretével. Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket.

0: Mátyusné Gizikének 60-ba nagyon sok szeretettel küldi a következő dalt. Barátnője Zsuzsanna Kecskemétről. Visser Ágnes énekli, hajlik a rózsafa.
1: Hajlik a rózsafa, hajlik.

0: Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, és most következzék a Nótás kedvű volt az apám című rovatunk, amelyben ezúttal egy híres prémást zólaltatunk meg.
1: Tamás József prémás vagyok, muzsikus családba származom, az én apám is zenész volt, és volt egy nagyon kedves nótája, a Hiába süt a világra.
0: Rögtön meghallgatjuk a dalt, de előbb egy üzenet. Nagy Kátán Dögei Lászlóra fájó szívvel szeretettel emlékezik házasságkötésük 64. évfordulója alkalmából felesége, aki még most is nagyon szereti, gyermekei, unokái, dédunokái és keresztlánya családjukkal. Szőlősi emesét Sárközi Béla zenekara kíséri, Hiába süt a világra.

Hadnagy Károlyné Székesfehérvárról Hollai Bertalantól kért egy nótát, Berki László zenekara kíséri, Haragszik a rózsám.

Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsorunkat hallják. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Üzenjenek itt vagy a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán. Bukowski Bálinné Győrből kérte a következő dalt. Gránát Zsuzsa az előadó. Kár a gőzért.

0: ez a szerelem.
1: Szórádiné Marian Szombathelyen szeretné meghallgatni a következő dalt, melyet Janz Zakata énekel, kísér a Stúdió 11. A dal címe Pardon.

0: Csak ennyit akartam mondani.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Rabas Zsolt vagyok, és szeretnék a gyönyörű feleségemnek kérni egy szerelmes nótát. Önökre bízom, hogy melyiket.
3: Köszönöm a hívását, örömmel játsszuk a dalt, melyet Mozsár Imre énekel, kísér Horváth Lajos zenekara, azt a boldogságot, amit tőled kaptam.

Biharinné Jutka fiának Zoltánnak küldi a következő dalt Békés Csabára, Győri Szabó Józsefet Magyar Imre zenekara kíséri, úgy még sosem volt.

még sosem volt, hogy valahogy ne lehet volna. Szívem, ha fájna, vigasztaljon ez a nóta, úgy még sosem volt,

Karóczi Mária Esztergomban szeretné meghallgatni a következő dalt Morvai Pálmától. A címe Csókra csókot.

0: Györfi Tamásnak bajára sok szeretettel küldi a következő dalt Andrea. Kállai Borit a Stúdió 11 kíséri. Merci mon ami.
1: Merci mon ami, ügyét lezártam.

0: nagyon, még most is, ha ki nem dobom, folyton csókol, sokkal jóból. Merci, mon ami, ügyét lezártam, épp ezért a távirat is stílus. Bármi is történt a szobában, én letagadom és elutazom. Kérem a csomagot, kérem a liftet. Na te ilyet, maga hazug. Nem, hozzám ne érjen. Nem érdekel, hogy 20 éves. Na jó, nem bánom egy búcsúcsókot, de csak a földszinten, hogy még ki tudjak szállni idejében. Én Lady Astor, s ön egy kis liftboy, de ügyes nagyon. Még most is, ha ki nem dobom, folyton csókol, sokkal jóból. Merci, mon ami, ügyét lezártam, épp ezért a távirat is stílus. Bármi is történt a szobában, én letagadom és elutazom. Még a mai napon, igen, elutazom. De ha telefonon felhív, merci, mon ami. Merci, mon ami.
1: A következő órát is érdemes lesz velünk tölteni. A hírekig Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük a munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Beszédében kiemelte a korrupciós ügyek feltárását, valamint a KEKVA rendszer és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is kilátásba helyezte. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alap pénzeihez, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa a felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. A 27 szupermérföldkő az igazságszolgáltatás függetlenségére, illetve az uniós pénzügyi érdekek védelmére vonatkozik. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg döntését. Hozzátette, a Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja. Szabadlábra helyezték Hilarion orosz metropolitát a cseh hatóságok. Az orosz ortodox egyház nyugalmazott vezetőjét kábítószerbirtoklás és szállítás gyanújával vasárnap vette őrizetbe a cseh rendőrség. A metropolita ellen a cseh hatóságok nem emeltek semmilyen vádat, és szabadlábra helyezése után személy jogai semmiben sincsenek korlátozva. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült, a csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a három Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő hármas halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagy miséjének helyszíne. Idén is több százezer zarándok kereste fel. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint napokig 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig szintén 34 fokos csúcshőmérsékleteket jeleztek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. A nyugat-balkáni térségben májusban általában 18 és 23 fok közötti átlag hőmérséklet jellemző.

0: Országszerte zavartalan a napsütés, eső nem lesz, holnap délutánig hasonló időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A hajnali 12-19 fokról délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Köszöntöm valamennyi hallgatónkat a Kívánságműsor harmadik órájában. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk kedves üzeneteiket ezúttal a rögzítőre. Erdősné Mónika kérte a következő dalt Győr új barátról, édesapjának. Újvári Marikát Jónás Géza zenekara kíséri, Már mi nálunk babám.

Bódorné Szilviának húga küldi szeretettel a következő dalt Szegedre, Németh Lehelt és az Oktáv Ének együttest halljuk, Ó Szerenella!

Szekeresné Mancika kisújszállásról, Derzsi Györgytől kért egy nótát, kísér idősebb Johann János zenekara, 10 pár csókot egy végből. 10 pár.

Monza Viktória édesapjának és édesanyjának küldi a következő nótát sok-sok szeretettel Szeghalomba. Bősi Szabó László énekel, Darumadár fenn az égen.

Jászárok szállásról Makranci Istvánné Éva kérte a következő nótát. Kollár Katalint Sárközi Béla zenekara kíséri, azt mondják, a legény mind hamis.

0: lány.
1: Székely Lászlóné Hajdú Szabaszlóról kérte a következő nótát. Lukács Anita és Vadász Zsolt az előadók, Kísér Balázs Tamás zenekara. Csicsak rózsám hallod.

Kívánság műsorunkat hallják, mely ma is 5 óráig tart. Mari nevű hallgatón kérte a következő dalt. Zambó Jimmy énekel, Füstös éjszaka blúz.

Bonyhádról Bujdosó Károly feleségének küldi a következő nótát. Fonyó Barbarát ifjabb Bergi Béla zenekara kíséri, Hajnalom csillagom.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Tóth László vagyok, Szerencsről. Szeretném kérni azt a dalt, mikor még pólyába voltam, anyám tejével etetett. Nagyon szépen megköszönöm, további szép napot kívánok, és jó egészséget önöknek, és az egész stábnak.
2: Én köszönöm a hívását, minden jót kívánunk önnek. Kovács Lajos énekel.

Még mor még ójában feküdtem, és nem nőtt ki még a fogam. Az életről még mit se tudtam, csak

ez asszony volt az anyám. Szegény anyám, megnőttem, egy kelegény lettem.

mikor döntve becsapódott a börtön ajtó énre ám. Egy asszonyt hallottam zokogni, kint siratott az anyám. Szegény anyám. De börtönömben napsugár szállt, jött anyámtól üzenet, hol egy jó falatot küldött, hol egy végasztaló levelet.

Nem lehet az anyám, szegény anyám. A sírja névtelen volt, puszta, s egy fillérem sem volt nekem.

0: a vossa alma mozaia. Cegonha.
1: Mátra Füredről Herbányné Rózsika kért egy nótát Bányai Márton előadásában, Patai Zoltán zenekara kíséri, Ereszalad fészkel a fecske.

Kívánság műsorunkat hallják, mely ma is 5 óráig tart. Németné Ili Dombóvárról kérte a következő nótát. Az előadó Viszák Júlia, árok, árok, de mély árok.

Édesapjára, Kovalcsik Lajosra halálának első évfordulója és születésnapja alkalmából emlékezik szeretettel Endre Csanytelken, Kökény Attila és Rakoncai Viktor az előadók, Levél apukához.

reggel, itt leszel, csókol kisfiad. Most már tudom, anyu tévedt, vagy csak rosszat mondott, bár én másnak soha nem hiszek. Te mondd meg hát, édesapu, hogy tényleg sokkal jobb ott, sokkal jobbak ott a gyerekek.

Dominikné Margó Velencéről, keresztlányának Ágotának küldi nagyon sok szeretettel a következő nótát a mielőbbi találkozás reményében. Kós Jánost ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Asszony lesz a lányból.

Táncosné Lívia barátnőjének Etelkának küldi sok szeretettel a következő dalt Pécerre. Máté Otéliát Burakovács Andor zenekara kíséri, Szirmot bontott már a rózsa.

Tőkés Imrének Tapolcára nővére és sógora küldi a következő nótát, Melis Györgyöt Boros Lajos zenekara kíséri, Nem loptam én életemben.

Molnárné Beáta lányának Evelynnek küldi névnapja alkalmából nagyon sok szeretettel a következő dal Debrecenbe Kovács Kriszta és Sebestyén Márta énekel Indián naphimnusz.

Dunaföldváron Svitek névvali szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját. Molnár Ferencet Jónás Mátyás zenekara kíséri, Zsebkendőm négy sarka.

A következő dalt Zajácz Miklós Balatonföldvárról kérte, Ferenczi Györgyöt ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Én úgy szeretek részeg lenni.

kerülöm a józanság, mert keresem egy szemben egy jobbat, hol csendes a táj.

Kisvárdáról kerékgyártó Béláné kérte a következő nótát férjének és saját magának. Farkas Zsoltot Berki Péter zenekara kíséri, egy kicsi ház van a domb tetején.

belém. Itt van a május, és itt van a nyár, rákosolyog, és csak a tarkaré. Mindenütt orgona illata száll, úgy dobog a szívem, az ajka még. Éljen az élet, és zengjen a dal, jöjjön a csóka, az esbet akar. Vár az a kis lakadom betegén, gyere oda, égyes, szeves belém. Éljen az élet, és zengjen a dal, jöjjön a csóka, az esbet akar.

0: keres belénk.
1: Kedves hallgatóink, végéhez közeledik a mai kívánságműsor. A következő órában Popovics László várja önöket, aki ma Jánossal beszélget. Kedvence a kisliba. Úgy tartja, az állatok viszonozzák az ember gondviselését. Maximálisan osztozom a véleményében. Hallgassák meg Jánost a következő órában, és persze kedvenc dalait is. A kívánságműsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Én Gázoltán vagyok, legyen szép estéjük. A Cimbalom Brothers játszik. Viszont hallásra.

0: történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Duna Napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük a munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tisza párt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik, a keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. Erről az előterjesztő Mellétei Barna Márton beszélt az Igazságügyi és az Alkotmányügyi Bizottság ülésén. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. A Magyar Tudományos Akadémia kész visszafogadni az elcsatolt kutatóhálózatot, azon belül az ELTE-hez került központokat, erősítette meg korábbi álláspontját az MTA jelenlegi és júniustól hivatalba lépő elnöke. Frany Tamás és Pósfai Mihály ugyanakkor jelezték Darázs Lénárd rektornak, hogy az ELTE-n tervezett véleménynyilvánító szavazás időpontját korainak tartják, mert még nem egyeztettek a visszatérés feltételeiről, így a dolgozóknak nincs elegendő ismeretük a felelős döntéshez. Amerikai szabadalmat kapott a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói által kifejlesztett járműbiztonsági technológia. A nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar fejlesztés megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródásos balesetek kockázatát. Ez újabb jelentős mérföldkő a technológiai nemzetközi elismerésében, egyben jelzi, hogy a magyar kutatók megoldása globális szinten is újszerűnek számít. Szabadlábra helyezték Hilarion orosz metropolitát a cseh hatóságok. Az orosz ortodox egyház nyugalmazott vezetőjét kábítószer birtoklás és szállítás gyanújával vasárnap vette őrizetbe a cseh rendőrség. A metropolita ellen a cseh hatóságok nem emeltek vádat, és szabadlábra helyezése után személy jogait sem korlátozzák. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. Két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 gyermek utazott, őket kritikus, de stabil állapotban vitték kórházba, közölte a belga közlekedési miniszter. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel történt egy vasúti átjáróban a kelet-flandriai régióban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint napokig 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig szintén 34 fokos csúcshőmérsékleteket jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A hajnali 12-19 fokról 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. A híreket Fehérvári Petra szerkesztette.
3: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. Műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nultám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-60-71-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nultám című műsorban szeretnének szerepelni. Vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
1: Hát minden jószág ismer. Úgy a borjuk, amit neveltem, ötöt az idén. Már nem az idén, tavaly, már az idén is. Akkor van fejős tehenem, azt is fejem, úgyhogy. Van itt, hál' Istennek, minden. Csak annyi a baj, László, 30 évvel van még fiatalabb.
0: Egy 62 esztendős úriemberhez látogatunk, Geszteréd településre, úgy hívják, hogy János, az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A Magyar Zene Rádiója.
1: Igen?
2: Üdvözlöm, János! Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot!
1: Na, megyek be a kisállamba, hogy halljak ottan.
2: Oké, rendben van. Hol volt a kertben?
1: Itt vagyok, kint a jószágokat rendezem.
2: Milyen jószágai vannak, János?
1: Én kislibám, kacsám, minden van.
2: Kisliba, kacsa? Az elsőt nem értettem, hogyha mondott valamit.
1: Néma kacsa. Néma kiskacsa. Néma.
2: Hát azok a legjobbak, nem?
1: A kislibát szeretem, az a kedvencem.
2: Uh-huh. És miért? Miért az a kedvence?
1: Hát elmentünk a piacra anyuval. Most értem, hogy akkor is legyen nekem, azt vissza kellett menni.
2: És miért olyan nagy kedvenc? Miért fókuszált rá a kislibára?
1: Nem tudom, László, elmondani, de nekem annyira aranyos meg, hogy beszélgetnek, visszaszólok hozzájuk. Itt van benn most a kisházamba, tegnap került 4, még 2 liba ül. És olyan tündérek tudnak lenni, hogy viszonozzák az embernek a gondviselését. Mert ez olyan, mint a gyermek.
2: És hogy viszonozzák egyébként? Mivel?
1: Hát a sipogásukkal, meg jönnek utánam. Olyan, mint az óvónéni az óvodába. A gyerekek mennek utána. Hát minden jószág ismer. Úgy a borjuk, amit neveltem, 5-öt az idén. Már nem az idén, tavaly, már az idén is. Akkor van fejős tehenem, azt is fejem, úgyhogy. Van itt, hál' Istennek, minden. Csak annyi a baj, László, 30 éve vonnék fiatalat.
2: No. Ez egy elég nagy baj, mert az időutazást az sajnos még nem találták fel.
1: Igen.
2: Hát ugye, mivel akartam folytatni, azért kacagok csak egyébként, mert pont azt akartam mondani, hogy...
1: Mert hallgatom ezt, és be szoktam jönni. Hát majd, sokszor majdnem a végére, mert hogy a jószágokat délután el kell látni. És hallgatom a műsorukat, meg most már a tévében mondom, most ismertem meg a vezetőasszonyt.
2: Szóval azzal akartam folytatni, hogy mesélt a kislibákról, hogy viszonozzák a gondoskodását, és pont azt akartam mondani, hogy hát úgy látom, vagy úgy hallom, János, hogy ön egy boldog ember. Erre azzal folytatta, hogy csak az a baj, hogy 30 évvel fiatalabbnak kéne lenni. Na tudja mit? Megidézzük ezeket az időket, jó? A 30 évvel fiatalabb időket a nótákon keresztül. Szóval János kedvenceit hallgatjuk itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám? Című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Jánossal beszélgetünk. Édesanyám is volt nékem. Ezt a felvételt fogjuk mindjárt meghallgatni. No, hát milyen emlékei vannak az édesanyjáról, János?
1: Amit mondtam is magának már egyszer, 4 éves koromban veszítettem el, vagy daganatban halt meg édesanyám. De olyan mostoha anyám volt, hogy annak párja nem volt. A jóisten emelje még a földet is, meg rajta László. Felnevett, kacsi lett el. Úgy szeretett, most figyel nékem, hogy mint most sokat édesanyja nem szereti úgy a gyerek. Én nekem ez, mióta én tudom az eszem, hogy ez az édesanyám is volt nékem, ez nekem mindig a kedvenc. Maguknál is hallgattam a rádióba, végig sírom mindig most is.
0: Olyan szép szavakkal beszél a mostoha anyjáról. Nagyon szerencsés volt János.
1: Két évig nevelt, tisztességesen.
0: És már egyébként...
1: 9 kilométer messziről Újfehértó mellett az Erdődi tanyán laktunk egy tanyán ott is, hát én ott születtem a Szalmakazar tövébe, úgyhogy az Pokrózba hordott engem Újfehértóra a hátán. Egy 120 kilós asszony képzeljen el. De az olyan tiszta pedáns volt, család szerető. Hát mindenk úgy szerettük, mintha édesanyánkat.
0: Igen.
1: Én nagyon vagyok.
0: Ugye említette, hogy az édesanyja akkor halt meg, amikor ön 4 esztendős volt. Jól emlékszem, ugye? És az a kérdés merült fel bennem, hogy mennyivel az édesanyja halála után érkezett az életébe a mostoha anyja?
1: A mostoha anyám egy olyan jó fél év, olyan 5-6 hónap a nővérem hozta az Újfehértói, mert ő neki Örök János nénak hívták. Neki meghalt a férje, és mondta a néki, ott laktak szomszédban az anyósájék a nővéremnek, Érpatakon, és mondta, hogy nem jönne, van egy 4 éves kis öcsikém, de azt valakinek fel kéne nevelni, mert apám nem tudja, meg még otthon voltunk, még én rajtam 4 fiú. Mert van egy 59 születésű bátyám is, az Budaörsön lakik fent Pesten. Hát, hogy ne? Az. Én mindig vittem a kis széket, mert cicit, még én szoptam László. Én nevet, de 4 éves koromban még előtte édesanyám még meg nem halt, én még szoptam.
0: Igen.
1: Ugye én az egészséggel is még így 62 évesen is. Soknak kívánnám most is, hogy ilyen egészsége legyen még. A fáradtságon kívül, mert hát most már sajnos fáradok. De hát nem mondják itt, akinél vagyok, hogy ne üljek le, pihenjek. Én nagyon boldog vagyok, és ő olyan édesanyja volt, nem mostó.
0: Igen. Igen. Hát pontosan ezekkel a szavakkal és ezzel az attitűddel beszélt róla. Úgyhogy akkor az emlékére hallgassuk meg most a dalt.
1: Köszönöm, László.
0: Édesanyám is volt nékem. Ez jön tehát János kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Jánossal beszélgetek. A dal, amelyet mindjárt meghallgatunk majd közösen, a Messze van a kicsi falum. Messze van, vagy a szülőfalujában él?
1: Nem szülőfalum. Nekem az Erdőt anya volt szülőfalum. Csak itt 27 évig laktunk Eszteré, de hát most is itt lakom. Hát majdnem rokonságnál, mert akiről beszéltem, a mostohanyámnak, ez második unokatestvér, ez a Jaksi Jánosné, akinél vagyok itt, befogadtak az erdőből, az utcáról szedtek össze, és innen látom a templom tornyot. Innen a nyáról, ahon tartoztok. Mikor délben megszólal a harang, kimegyek oda a kecskeólhoz, és onnan pontosan oda látok látom a templomnak a tornyát. Én itt nagyon boldog vagyok, László, ezen a tanyán, ez a drága jó levegő, meg ez a sok apró létjeuszák, hogy ez az embernek talán még az élet kedvét is hozta, higgye el, mint ahogy hallom a műsorukba sokszor. Meg a kiskert. Hát van már benne krumplin, paprika, paradicsom ültetve, krumpli olyan szép, hagyma. Úgyhogy én itt mindent megtermelek, tavaly is annyi befőttet, annyi savanyúságot raktam el, annyi uborkám volt, hogy már a végét a disznók ették. És itt a jószág közt én nagyon boldog vagyok.
0: Ezt az életörömöt, ezt az életkedvet, ugye említette, hogy hallja a műsorunkban is, vagy kihallja a műsorunkból. Mit hall egyébként pontosan? Meg tudja fogalmazni?
1: Mondják sokan a műsorában, magáéba sokszor hallgatom. Pláne téli időben, mikor már délután hamar bejövünk, mert a jószág hamar étetünk, és hogy mondják sokan, hogy elmennek ki a kiskertbe, és akkor ha bármi szomorúsága van, bekapál, vagy kigyomlálja azt a gyomot a letemény, vagy kimegyen a kiskertbe, azt levesz az első paradicsomot, vagy uborkát, vagy paprikát, hogy milyen öröm az, hogy azt az én kezem munkája csinálta. Vagy egy jószágot levágoz, megfőz ezt a drága jó sárga, szép, citromsárga csirkehús. Olyan leves fő belőle, hogy kimondott.
0: Igen. Hát,
1: szerintem ez az embert érteti. Mert ha bekussadok, laktam 6,5 évig a tömbházban, Nyíregyházán, a Józsavárosban, a 8. emeleten, de László már én alig vártam, hogy onnan kimozduljak. Én ott nem tartózkodtam, tehát napi szinten 2 órát, sokat mondok, mert közben dolgoztam is, és én nem szerettem, és én nem is tudnék ott lenni.
0: Megértem, hát amiket mesél, annak alapján önnek nem való ez. Önnek tényleg ez a tanyavilág való nekem gyakorlatilag.
1: Jószág a minden.
0: Igen, igen. No, hát hallgassuk meg a dalt, jó? Aminek kapcsán mindez eszébe jutott. Messze van a kicsi falum. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. János kérésére.
1: Köszönöm.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Jánossal beszélgetünk. Fergeteg dúlt, vihar tombolt. No, visszarepülünk az időben Jócskán? Ennek a dalnak a kapcsán?
1: Jócskán, olyan 30-40 éve. Uh-huh. Hogy édesapám még, hát én onnan vettem ezt a jószág szeretést, mert nekünk is mindenünk volt. És csordás volt édesapám, az erdőri tanyán, ahol születtem is, még amikor ide kerültünk ezt itt is, és én egyszer egy nagy viharba édesapám mondta, hogy fiam, menjél már ki helyettünk, mert anyáddal elmenjünk, összeszedjük a kis fénát, mert volt szarvasmarhánk, meg ló, meg borjú, és én maradtam kint, itt a nagy legelő van egy 40 vagy 50 hektáros legelő, és úgy képzelje el, László, olyan vihar jött, hogy elverte tőlem a teheneket, a falu teheneit, a vihar, és nagy kálóból, meg a ludastóról, meg össze-visszáról szedték, mikor elmúlt a vihar. Én csak letérdepeltem, és sírtam, nem láttam a lesőtőse, de a szél olyan fújt, és kértem a jó Istent, hogy mondom, Istenem, vagy vegyél el, vagy segítség, meg mikor lesz ennek vége. Mikor én ezt László elmondtam, úgy kitisztult, mint ahogy most gyönyörűen sütött a nap, taladtam fel sírva, mert egy jó szágot nem találtam, már napujék is hazaértek addigra, és mondja, azt mondja, hát drága gyermekem, ne basszankodjál, majd összeszedjük. Na, apu felült a biciklire, elment a faluba, szólt a gazdáknak, meg már itt a Kálai utcán a soron is, és úgy képzelje, sok tehenet, mondom, a Ludastóról, meg Nagykálóból hozták.
0: Hány kilométerre kóboroltak el a vihar kapcsán?
1: Mert... nem volt 10-12 kilométer.
0: Azt a mindenit.
1: És mindenen keresztül, és úgy tessék elképzelni, mindegy darabig meglettek a tehenek, és kukorica volt, minden volt, és képzeljen, egy se zabált be, nem döglött meg a falunak a izéjéből, és azt mondták apámnak, olyan fajén gyermeke, én akkor 6.-7. osztályos lehettem. Magának olyan fajén gyereke van, hogy ezt a jóisten meg fogja áldani ezt a gyermeket, és itt vagyok László, 62 évesen.
0: Hát tényleg igaz a jelző erre, hogy boldog ember. János, hallgassuk meg a dalt, jó? A szép történet után, ami szerencsésen végződött, és ahogy megfogalmazta, még a jóisten is megáldotta.
1: Nem, mai napig is velem.
0: Fergeteg dúlt, vihar tombolt. Ez jön tehát János kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották János kedvenceivel. Hát János, az jutott eszembe, hogy most visszaadom a boldogság forrásához, a kislibákhoz, jó?
1: Köszönöm, és üdvözlöm, Budai Beatrixet.
0: Átadom neki.
1: De ha tehetem valamerre itt a környéken megjelennek, hogy lesz valami fellépésük, ígérem, ha még élek, el fogok menni, mert nagyon gyönyörű szép asszonynak mondták magát is, hogy szerepeltek, csak még akkor nem volt tévé, mikor volt a díjátadó. Hát én mindenkinek nagyon jó egészséget és sok boldogságot az egész családjuknak, mindenkinek kívánom, és sok sikert ehhez a műsorhoz lett.
0: János, nagyon kedves. Nagyon kedves, köszönjük szépen. Önnek is jó egészséget, és beszélgessünk majd még jövőre, jó?
1: Jó, ha élünk, Isten megáldja.
0: Így van, így van. Reméljük. Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra.
1: Minden jót kívánok, viszont hallásra.
0: Jánost hallották, most pedig jön Juhász Katalin, és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián, itt a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, ez volt mára a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét, minden jót, viszont hallásra.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Dalőrzők műsorában. A páva nyomában ezúttal egy különleges helyszínre, a budapesti Szent István Bazilikába teszünk képzeletbeli látogatást. Május 30-án nemzeti erekiénk a Szent Jobb tiszteletére ugyanis már 9. alkalommal tartják meg az úgynevezett folkmisét, amelynek a kezdetek óta én vagyok a főszervezője. A folkmise kifejezés talán furcsán hangzik, de jól mutatja a lényeget. Az ötlet még 1990-ben akkori munkahelyi vezetőm Halmos Béla fejéből pattant ki. Béla úgy gondolta, ha létezik beatmise, ami akkoriban nagyon népszerű volt a fiatalok körében, akkor mennyivel nagyobb létjogosultsága lenne egy folkmisének, ahol az egyházi népénekeink népi gyűjtésű változatai hangozhatnának el népdalénekesek előadásában, népzenészek kíséretével. A népzenei mozgalom kivirágzása mellett az 1970-es években egy másik, kevésbé látványos mozgalom is szárba szökkent, Dobszai László és Szendrei Janka egyházi és népzene kutatóknak köszönhetően. Az 1984-ben Dobszai László kezdeményezésére kísérleti jelleggel beindított budapesti énekesiskola sikeres példája nyomán, az ezredfordulót követően sorra alakultak az énekesiskolák, ahol gyermekek százai a Kodály módszer és a középkori Scola Cantorum hagyomány ötvözésével órarendbe építve sajátítják el a katedrális kórus éneklés alapjait. Az első folkmise végül csak az ötletgazda halála után, 2017-ben a Szent Jobb ünnepén valósult meg, népzenészek, népi és gregorián énekesek összefogásával a Szent István Bazilikában. Ekkorra a Szent István, illetve a Szent Jobb tiszteletére énekelhető legteljesebb gregorián és egyházi népének anyag Kovács Andrea egyházzenekutató és Megyesi S. Norbert történész 2014-ben megjelent kötetében már rendelkezésre állt. Vakler Anna pedig hangzóanyag mellékletet szerkesztett hozzá. Hallgatóinkat is szeretettel hívom a május 30-án szombaton 17:30-kor kezdődő idei alkalomra, ahol a kivetített szövegek segítségével mindenki együtt énekelheti a legszebb Szent István énekeket. Aki valaha ott volt, az tudja, milyen felemelő, lélekigható élményt jelent ez. A Duna Televízió 2017-es felvételének részletét hallja.

Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen.

0: A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó estét kívánok a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Vörös Domongos. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több 100 millió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat az elmúlt két évből, a Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszert, illetve a szuverenitásvédelmi hivatalt, mert szerinte az a kormánnyal kritikus embereket támadta. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alap forrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. A 27 szupermérföldkő az igazságszolgáltatás függetlenségére, illetve az uniós pénzek pénzügyi érdekek védelmére vonatkozik. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt tegnap a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi utastájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tegnapi tűzeset miatt 45 vonat maradt ki, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma megkezdte a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását már leállították, ahová pedig már korábban lerakták az ózalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit a biodóm, benne a városi oázis a budapesti állatkertben. Az egy hektáros, egész évben látogatható kert egzotikus növényekkel és különleges állatokkal várja majd a közönséget. A központi csarnokban pedig egy 14,5 méteres vízesés is helyet kap. Az új látványosság évente mintegy 100 000-rel növelheti a vendégek számát. A városi oázist 350 millió forintból hozták létre, aminek nagy részét az állatkert saját bevételeiből fedezi, 50 millió forintot pedig a főváros biztosít. Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható. Csütörtökön és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon magas. Köszönöm figyelmüket!
0: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Fényes Szabolcs és Halász Rudolf Csintalan csillagok című operettjéből Kalmár Magda és Bénagy János énekelte a kettőst. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedd estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is. Műsorunk középpontjában Szabó Miklós, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes művész, librettista, műfordító, ifjúsági író áll. De mielőtt mesélnénk róla, hallgassuk meg Kálmán Imre Tatárjárás című operettjéből az Adj egy édes csókot című dalt Zentai Anna előadásában. Ezután következik a nagyon jól ismert dallam Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből. Ez pedig nem más, mint a Hajmási Péter Hajmási Pál, Kalina Enikő, Budai Beatrix, Szabó Noémi, Dócs Péter és Kollár Péter Erik előadásában. Kísér Juhan János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

az Óperencián, a Dankó Rádióban. Szabó Miklós, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes művész, librettista, műfordító, ifjúsági író, 1909. november 27-én született Székesfehérváron. Már a Ciszterci rendi gimnáziumban is feltűnt kivételes énekhangjával, így hamar a figyelem középpontjába került, és gyakran hívták fellépni különböző alkalmakra. Tanulmányait később a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin-német-olasz szakán folytatta, majd Max Herzberg tanítványaként énekelni tanult, aki felismerve kivételes tehetségét 1927 és 1930 között honorárium nélkül segítette fejlődését. 1937 és 1938 között a Városi Színház, majd a Magyar Rádió előadója volt. 1941 és 1944 között pedig az Operaház magánénekeseként lépett fel. 1946-tól 1948-ig a Víg Opera tagja, majd 1957-től egészen 1969-es nyugdíjba vonulásáig a Szegedi Nemzeti Színház vezető tenoristájaként aratta sikereit, miközben az Országos Filharmónia szólistájaként is fellépett. Számos operát és oratóriumot fordított magyar nyelvre. Most következzen Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből Józsi dala. Énekel Szabó Miklós. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Szabó Miklós repertoárja rendkívül gazdag volt. Szerepei között szerepelt a Tosca Cavaradossia, a Pillangó kisasszony Pinkertonja, a Don Pasquale Ernestója és a Traviata Alfredja is, valamint Karl Orff a Hold című művének paraszlegénye és a Hunyadi László 5. László királya. Ez utóbbi szerepében, valamint a Bánkbán Ottójaként a Szegedi Szabadtéri Játékok 6000-es nézőtere előtt is nagy sikert aratott. Pályája végén pedig 80 évesen Giacomo Puccini Turandot című operájában Altum császárként búcsúzott a színpadtól. Kiváló zenei képességei a koncertpódiumon, elsősorban oratóriumok tenor szólóinak világszínvonalú előadásában, illetve kortárs művek bemutatásában és sikerre vitelében is megmutatkoztak. Bölcsész végzettsége, több nyelv magas szintű ismerete és irodalmi tehetsége lehetővé tette, hogy a magyar nyelv szerelmeseként a kor zenei gyakorlatának megfelelően magyar nyelvű előadások számára igényes, prozódiailag mintaszerű, kiválóan énekelhető, az eredeti szöveg költőiségét és zeneiségét megtartó műfordításokat alkosson. Nyugdíjba vonulása után is sokáig vállalt fellépéseket, főként jótékonysági alkalmakon, miközben idejét leginkább műfordításnak, irodalomnak és fiatal tehetséges énekesek, általában honorárium nélküli tanításának szentelte. Most pedig jöjjön az előbb említett Don Pasquale című operából Ernesto áriája a 2. felvonásból. Énekel Szabó Miklós. Kísér a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Vezényel Vaszi Viktor. Dankó Rádió.

Túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Dél-Magyarország 1961. május 19-i számában jelent meg egy beszélgetés Szabó Miklóssal, melyben műfordításaival kapcsolatban is megoszt néhány információt, melyből most egy rövid részletet idézek. Énekesi pályafutásom alatt számtalanszor került elém megoldandó feladatként olyan dal vagy opera szerep, amelynek rosszul fordított magyar szövege sem formájában, sem tartalmában nem felelt meg eredetiének. Az ilyen szövegeket egyszerűen képtelen voltam megtanulni. Így nyúltam előbb ötletszerűen, aztán már tudatosan és rendszeresen a műfordítóitólhoz, és kezdtem foglalkozni a zenei műfordítás problémáival. Ma már több száz ilyen zenei szövegfordításom szerepel állandóan a rádió műsorában. Eddig tartott az idézet. Szabó Miklós 1999. május 22-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Alapos felkészültségének és kiváló énektechnikájának köszönhetően hosszú, aktív pályát futott be. Most következzen Huszka Jenő, Gülbaba című operettjéből Gábor Diák dala, Szabó Miklós előadásában. Túl az Óperencián.

Jaj, Miska, te ne törődj senkivel, csak játsz. Mert ha te muzsikálsz, még az angyalok is abba hagyják a csillagok számlálását oda fenn a Magyarországon.

kedves hallgatóink! Szebb volt itt régen, énekelte Dolhai Attila, Kálmán Imre a Chicagói hercegnő című operettjéből. A folytatásban Huszka Jenő és Martos Ferenc Lili Báronő című operettjéből következik, az Egy férfi képe van a szívem közepében, Bojtos Tucza előadásában. Kísér Hankó József és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Gál Völgyi János, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, parodista, szinkronszínész, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, aki 1948. május 26-án született Budapesten. Az 1968-as Kimi Tud című tehetségkutató műsorban tűnt fel parodistaként. 1973-ban elvégezte a Színház és Filmművészeti Főiskolát. Karrierje a Tália Színházban indult. 1993-ban szerződött a Madách Színházhoz, és azóta is a társulat tagja. Rendkívül népszerű és közkedvelt művész. Sok szilveszteri és kabaré jelenetekben szórakoztatott minket. Színpadon emlékezetes alakításokat nyújtott többek között Molnár Ferenc Ibolya című darabjában, ahol az igazgatót formálta meg, valamint Bernard Slade Jövőre veled ugyanitt című művében, ahol George szerepében láthattuk. Sokan emlékezünk kiváló alakítására a Charlie nénye című zenés végjátékban, valamint a Csíni baba című filmben is. Boldog születésnapot kívánunk! És akkor most következzen Aldobói Nagy György Charlie nénye című zenés végjátékából Bubberly dala. Énekel a születésnapos Gál Völgyi János. Jó rádiózást!

túl az Operencián című műsorunkat Iszák Oszipovics Dunajevszki Aranyvölgy című operettjének balettzenéjével zárjuk. Köszönjük, hogy velünk voltak. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk fókuszában a West Side Story című musical áll majd. Hamarosan híreket mondunk. Majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dank.

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral. Műsorajánlót hallottak.

0: bankokra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közölte, támogatják a minimálnyugdíj emelést, az SZIA csökkentést, a KATA visszaállítását és a képviselői fizetések csökkentését is. A korábbi jó döntések visszavonását azonban ellenzik, tette hozzá. A KDNP frakció vezetője Rétvári Bence közölte, minden a magyar emberek érdekét szolgáló javaslatot támogatnak, de ellenzik egyebek mellett a miniszterelnöki ciklus 8 éves korlátozását. A Mi Hazánk egyetért a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításával és a képviselői fizetések csökkentésével is. Torockai László frakcióvezető szerint a polgármesterek bércsökkentése ugyanakkor növelheti a korrupció kockázatát. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahová pedig már korábban lerakták az ózalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkoztatásától is. Az ítélet szerint a papa bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani csütörtöktől Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Idén is számos programmal várja a családokat hétvégén gyermeknap alkalmából Budapesten. A BKK két napon át óriás játékokkal, színezőkkel, kvízekkel és jegyellenőri szerepjátékkal készül a Vasút Történeti Parkban. A 4-es és a 6-os villamosok pedig ismét két napon keresztül gyermekek mondják be a megállók nevét. A MIPA-ban vasárnap zenés és táncos előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és meseprogramokkal várják a családokat. Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő.
1: Húsz csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A mai Húsz csak prímást itt a Dankó Rádióban László Imre és Zsabka Kálmán egyik hallgatójával kezdjük. Tartsanak velünk, hogyha tehetik. Ütött kopott öreg csárda. A dalt nem sokára Dócs Péter énekli el nekünk, akinek Tordai Zoltán és zenekara muzsikál 2024-es felvételünkön. Majd Kalmár Pál a Szép a babám fekete szeme című Szigligeti Hol Ignác dallal érkezik. Ifjabb Magyar Imre és zenekara muzsikál az archív felvételen. Jó rádiózást kívánok, ha tehetik, maradjanak.

tüzes borról.

se tekint soha senkire, hajnal csillag az égen, nem ragyog szót tenéken, mint a babám fekete szeme.

következő közel 5,5 percben felelevenítünk néhány momentumot a Dankó Rádió egyik gála műsorából 2025. december 8-áról, melyet a Magyar Zeneházában tartottunk. Bokor János énekel nekünk, a 2023-as Dankó Rádiós életműdíjas, akinek idősebb Sárközi Lajos zenekara játszik. Aztán egy-két csók, Cserebere csók címmel Lovas Lajostól hallhatjuk Szerdahely János és Bakai Zsuzsa frissét.

coração.

barátom leszek én is. Lesz itt a lakonalom, csók is csattan, kékebb lesz a nap, jön az ég is. Majd, hogyha a szedelem rám talál, végre boldog leszek én is. Rózsafa kivirít az udvaron, rajta három piros rót.

0: az élet biztatója, csók az élet sója.
1: Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban. Egy Felső Zsolcait, egy Bicskeit, végül egy budapestit hallhatunk. A budapesti a Thália Színház mikroszínpadán készült 2016. szeptember 26-án, méghozzá Ihos Józseffel és az azóta Dankó rádiós díjazott lett Szalai Antal prímással. Cigányzenei díjat kapott a művész úr, aki hamarosan zenekarával együtt muzsikál, leszakadt a pincelakat. A bicskei felvétel a Julcsa, ha kimegyen a piacra címet viseli. Dániel Gábor dalol majd, akinek Bergi Péter zenekara játszik. Most azonban Nádor József hallgatója szól, következik Kalina Enikő, valamint Johann János zenekara, és a Felhőszállt a Nagy Erdőre című dal.

folytatásban itt a Dankó Rádióban Szórja a nap aranysugarát címmel Leszler József és Babusa Miklós dalára kerítünk sort. Somogyi Erika lesz ebben segítségünkre, valamint Varga Jenő zenekara. Ez egy 2024-es felvétel lesz, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Aztán Sejem kendő, Sejem kötő, Sejem szoknya. Lugosi Kati énekli el Huber Gyula és Jeszenszky Danó andalgóját, Duka Péterrel és zenekarával. Majd Szóka Júlia dalol, a szeretőm Dunántúli.

0: imént Kalmár Tibor és Fehér István csádása szólt itt, és csak is itt, a Dankó Rádióban. Önök még mindig a Hús csak prímást hallják, most kezdődik a Tánc címmel, már is folytatjuk adásunkat Kubányi György csádásával, Besenyei Ferenc jön és Ifjabb Sánta Ferenc zenekara. Majd Hallod-e nótás, füttyös szép madár címmel, Hubert Gyula és Heródek Sándor név frisse is elhangzik, méghozzá Boros Jolántól és Olá Kálmán zenekarától.
1: Most

0: ma még ebben a tetszett rám, a hullámodó reggeli kapta szépen helyére az eszem.
1: Az a tavasz bárhogy várom, pántlikás kalapon fújdogálja a szél, nem ütik a jogászt agyon, és pattogatott kukorica. Erre a négy darra kerítünk sort a folytatásban, itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prémásában. A friss Dankó Pista nótája 1979-ből nem sokára Szántai Ildikó énekli nekünk. Ráczpali csárdását Miklósi Józseftől hallhatjuk, Kolostyák Gyuláé az Andalgó, ifjabb Berki Bélával és zenekarával együtt adják elő, méghozzá egy Duna televíziós felvételről, mely 2022. novemberében készült. De természetesen a hallgatóval kezdjük, már is jön Sárközi Béla és Szirmai László dala, valamint Sárközi Béla zenekara és Csala Judit

Van egy ház a Tisza parton. Ez a dal a 2024-es év magyar nótája szavazásunk bronzérmese volt, nem sokára attól a művésznőtől hallható, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió magyar nótadíját. Ő Hatvani Kis Gyöngyi, akinek nem sokára Ifjabb Sárközi Lajos zenekara muzsikál. A Prímásról is hadd mondjam el, hogy ő is Dankó Rádiós díjazott, méghozzá cigányzenei díj büszke birtokosa. Ezt követően Búzaföldön dűlő úton megy a lány címmel, Serli Lajos andalgója szól Simon Boglárkától és Budai Sándor együttesétől. Ez a felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallható majd.

0: másik nem búsulok, én sokáig csukájla.
1: Szomszédunkban van egy asszony, Busai Antal énekelt az iménti percekben. Kedves hallgatóink, lassan-lassan véget ér mai húscsök prímásunk, így hát már is elérkezett a búcsú ideje. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádiót hallgatva. Maradjanak még, ha tehetik, itt a húscsök prímásban, most még muzsikálunk, egészen pontosan Jónás Géza és zenekara hallható, a prímás Patai Zoltán. Azt hittem, hogy boldog leszek. Viszont hallásra minden jót kívánok, Morvai Noémit hallgatom.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Duna Napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció, illetve a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több százmillió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat

0: járványügyi bizottság ülésén. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföld köveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. A 27 szupermérföldkő az igazságszolgáltatás függetlenségére, illetve az uniós pénzügyi érdekek védelmére vonatkozik. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Sabior City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. A főpolgármester szerint a díj a budapestiek szolidaritását is elismeri. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt tegnap a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi utastájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A holnap megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el. A zsákmány azóta sem került elő. Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A hajnali 12-19 fokról délutánra 29 és 34 fok közé melegszik a levegő.
1: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma Pátria Visszhang. Magyar népzenei hagyomány a gramofon lemezektől a digitális világig. A műsorvezető Szántó Zoltán.

Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorát hallják. Barta Ágoston hangtechnikus kollégám nevében is köszöntöm Önöket, Szántó Zoltán vagyok. Mai műsorunkban a 100 évvel ezelőtt, 1926. március 26-án született erdélyi folkloristára és népzenegyűjtőre, Kallós Zoltánra emlékezünk. Az elmúlt hetekben számtalan műsor emlékezett meg a hazai népzenei mozgalom számára meghatározó munkásságáról. Tevékenysége nélkül ma Magyarországon valószínűleg nem, vagy csak nagyon más és sokkal szegényesebb formában léteznének a táncházak, a népzenei és néptáncoktatás, és sokkal kevesebb ismeretünk lenne az erdélyi hagyományos népzenéről. Fehér Anikó március végi visszaemlékező cikke szerint Kodály mintegy 5000, Bartók körülbelül 8000, Kallós Zoltán mintegy 15000 dallamot gyűjtött munkássága során. A népdalok és a népzene mellett hatalmas tárgyi anyagot, viseleteket, szőtteseket, használati tárgyakat is gyűjtött. A gyűjtőmunka mellett azonban nagyon fontos az a katalizátor szerep, amivel a fiatalokat, köztük minket is támogatott és irányított a gyűjtőmunkában. A 80-as években Erdélybe vezető útjaink első célpontja szinte mindig kolozsvári lakása volt, ahol mindig ellátott jó tippekkel, tanácsokkal és útmutatással. Hova menjünk, kit keressünk? A rá való hivatkozás mindig tökéletesen működő ajánlólevél volt. A műsor első számában Kallós Zoltánt hallhattuk énekelni. 1983-ban meghalt Martin György néptánckutató, Kallós Zoltán jó barátja. Zoli bácsi útlevelet kapott a temetésére, amiután magyarországi tartózkodását sikerült több hónapra meghosszabbítania. Ekkor készült a Hungarotonnál a Muzsikás Együttes közreműködésével a Kallós Zoltán kedves dalai című lemez, amiről a műsor elején a Fordulj kedves lovam című ördöngös füzesi éneket hallgathattuk meg. Kallós Zoltán addigi életpályáját Halmos Béla, a lemez szerkesztője a borítón így mutatta be. Kallós Zoltán a magyarság egyik jeles, Romániában élő folkloristája 1926-ban született Válaszúton, a Borsa-patak torkolatánál lévő észak-mezőségi faluban. A község lakossága vegyes nemzetiségű, kétharmad része román, egyharmad része magyar, s valamennyi cigány is van. Kallós az anyanyelvén kívül nem csak románul, de cigányul is megtanult. Elemi iskolai tanulmányai után Válaszútról Kolozsvárra került, ahol a református kollégium bentlakásos tanulója volt. A gimnázium elvégzése után Sepsi Szentgyörgyön a tanítóképzőn tanult tovább, s végül Kolozsváron szerzett tanítói oklevelet 1946-ban. Először Kalotaszegen Vistán tanított, de a katonai szolgálat után csak rövid időre tért vissza ide, mivel ismét a tanulás évei következtek Kolozsváron. A zeneművészeti főiskolára járt, ahol többek között Jagamas János, a folklór tanszék vezetője is tanára volt. A befejezetlen főiskolai évek után Kallós ismét tanított, előbb Moldvában, Lészpeden, majd rövid ideig Gyimes Felsőlokon. A Gyimes völgye hosszabb időre marasztalta, de az itteni 8 év nagyobb részét, mint egy faipari vállalat tisztviselője töltötte el. Ezek után visszament Kolozsvárra, ma is ott él és dolgozik. Kallós gimnazista korában kezdett népzenegyűjtéssel foglalkozni, egyik kolozsvári tanára Nagy Géza ösztönzésére. Főiskolai évei alatt Jagamassal Kalotaszegen és Moldvában gyűjtött. Végül a népzene és más néprajzi anyagok gyűjtése hivatássá, életformává lett Kallós számára, aki ennek érdekében később már állást sem vállalt, hanem az igen szerény életvitelt jelentő önfenntartásra rendezkedett be. Rendszeres havi jövedelem nélkül élt inkább, csak hogy minden energiáját a gyűjtésre fordíthassa. A népdalgyűjtés is csak hittel és odaadással lehet végezni, mondja Kallós egy riportban, pedig ez az igen sok lemondással, áldozattal járó gyűjtőmunka csak mintegy két évtized után hozta meg gyümölcsét. 1970-ben jelent meg a Balladák könyve, majd később az Új Guzsajam mellett, és ezek a művek a szakmai és anyagi elismerésen túl a népi kultúra iránt érdeklődő közönség előtt is ismerté, sőt, fogalommá tették Kallós Zoltán nevét. A vokális népzene mellett Kallós a hangszeres népzene gyűjtésével is foglalkozik. Erre kezdetben maga Kodály Zoltán is bíztatta. A korán elhunyt kiváló néptánckutatóval, Martin Györggyel együtt végzett, és még be nem fejezett hangszeres népzene gyűjtésük tudományos szempontból is rendkívüli jelentőségű, de közművelődési szempontból is az, hiszen kettejük munkája nélkül például a 70-es években kialakult táncházmozgalom sem jöhetett volna létre.
Ez a lemez feltehetően azok számára is meglepetés, akik Kallós munkásságát eddig is figyelemmel kísérték. Nem általános az, hogy egy népzenekutató népdalénekesként is megállja a helyét. Márpedig Kallós éneklését hallgatva joggal állíthatjuk, hogy a felvétel néprajzi szempontból is hiteles. Ez érthető, hiszen az éneklés módját, gyakorlatát, a kedves dalok többségét Kallós még gyermekkorában hagyományos keretek között sajátította el, épp úgy, mint azok, akiktől később gyűjtött. Éneke tehát eredeti és több is annál. Olyan fajta szintézise ez az ösztönös, szájhagyományon alapuló népdaléneklésnek és a tudatos, tudományos igényű előadásmódnak, amilyenre eddig nem volt példa. Kallós éneke egyszerre hordozza magában az egyedit és az általánost. A romániai forradalmat követően 1992-ben Kallós Zoltán létrehozta a róla elnevezett alapítványt, a Szorványban élő mezőségi magyar gyermekek anyanyelvi oktatására. Hosszú pereskedés után visszakapta szülei a II. Világháború után államosított házát és gazdaságát, ez ad ma otthont a Kallós Zoltán Alapítvány oktatási és közművelődési tevékenységének, népzenei és néptánctáboroknak és tanfolyamoknak. Az alapítvány gondozza Kallós Zoltán gyűjteményét. 1996-ban és 2017-ben Kallós Zoltán Kossuth díjjal, 2001-ben Korvin lánccal tüntették ki. Kallós Zoltán 2018. február 14-én hunyt el. A folytatásban hallgassuk meg Kallós Zoltán a Bánfi Hunyadi Varga Ferenc Csipás zenekarával készült felvételét.

Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Visszhang című népzenei műsorát hallják. Mai műsorunkban Kallós Zoltánra, a 100 éve született erdélyi folkloristára és népzenegyűjtőre emlékezünk. Most a 60-as évek elején a moldvai csángók között készült felvételeiből következik válogatás. Először Lőrinc Györgyné Hodorog Lucát, majd Miklós Gyurkáné Szájka Rozáliát hallhatjuk Klézséből énekelni. Ezután Gyöngyös György kobzás énekes következik Luisi Kalagorból, végül ismét Lőrinc Györgyné Hodorog Luca énekest hallhatjuk Bálint Mihály furulyással.

csontjaimat összeegyítni. Koporsóba bítíztetni. Kaszár lassánál síratna, senki azt meg nem kacagna. Én Istenem, adj egy napot, szabadítsd-e banatokat.

hát lássad, te inge minden. Macsarozagról, macsarapaló pácska. Én nem tudom, hogy még jutlok a szám.

有一些果果酒嘛，他提起了我的人买家诺啥过，小果子有一些果。

Kedves hallgatóink, önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorát hallják. Mai műsorunkban Kallós Zoltánra, a 100 éve született erdélyi folkloristára és népzenegyűjtőre emlékezünk. Kallós Zoltán népzenei gyűjtő pályájának következő fontos állomása a Gyimes völgye volt a keleti Kárpátokban. Most Pulika János prímást és feleségét, Tankó Gizella gardonost hallhatjuk lassú magyarost és héjszát muzsikálni.

0: Kalózs Zoltán Gyimesben nem csak gyimesi zenét gyűjtött. 1963-ban felfedezte, hogy az útépítésen dolgozó munkások között muzsikusok is vannak a kelet-mezőségi Nagysajóról. Következő hazautazásuk után a zenészek magukkal hozták a hangszereiket, így a nagysajói zenészek első felvételei Gyimesben készültek.
1: Muzsikálnak a nagysajói zenészek, ritka verbum.

Kallós Zoltán a mezőségi válaszúton született, édesanyja viszont feketelaki születésű volt. Most Kallós Zoltán a mezőségi feketelakon Téglás Antal cegei primás zenekarával készült gyűjtéséből következik rövid válogatás.

Kedves hallgatóink! A Dankó Rádió Pátria Visszhang című népzenei műsorának végére érünk. Barta Ágoston hangtechnikus kollégám nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt Szántó Zoltánt hallották. Műsorunkat legközelebb 4 hét múlva, május 10-én vasárnap ugyanebben az időben hallhatják. Mai műsorunkban a 100 éve született erdélyi népzenekutatóra Kallós Zoltánra emlékeztünk. Zoli bácsi a mai műsor készítőinek is személyes ismerőse volt, és ez a kapcsolat meghatározó volt mindkettőnk számára. 1984. augusztus 23-a éjszakáját Halmos Bélával és Szita Gábor barátunkkal mindketten Zoli bácsi lakásán töltöttük, a budapesti vonat hajnali indulásáig a gyűjtéseit és magyarázatait hallgatva. A műsor zárásaként ezekből a gyűjtésekből következik egy lakodalmi felvétel, egy magyar királyfajlói lakodalomból 1981. február 14-éről Lukács Lajos zenekarával.

0: Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba, és prezentálom a népek dalait. A Dankó Rádió világzenei válogatása kezdődik ebben a percben, és tart egészen éjfélig. Sok-sok különleges világzenével bejárjuk az egész földet. Adunk világzenét, például latin muzsikát az Amerikai Egyesült Államokból. Meghallgatjuk Yusuni Dur és Nene Cherry világslágerét sok-sok évvel ezelőttről, és játszik a Los Tradicionales de Carlos Puebla Kubából, vagyis Carlos Puebla népi zenekara. Tőlük a Beinte Años című klasszikust hallgatjuk majd. Kellemes rádiózást mindenkinek, a mai programot kezdjük egy koncertfelvétellel, a Hevár muzsikájával. Ebben közreműködik Giván Gasparian, örmény duduk játékos. A dal címe Needless to Say.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai. Egy arizonai születésű muzsikus következik, Sergio Mendoza. Zenei irányváltásként, a korábban rajongásig szeretett latin zene helyett, 20-as éveiben klasszikus rockot, popot és jazzt hallgatott. A zenei kitekintés pedig arra volt jó, hogy aztán ezeket a tapasztalatokat felhasználva 2009-ben saját zenekart alapítson, Orquesta Mendoza néven. Ezzel egy erőteljesen kísérletező bátor zenét hozott létre. Hangzásukat azóta is folyamatosan alakítják. Az elmúlt években például Sergio elmondása szerint több elektronikus hangzást adagoltak a dalokhoz, a 11 tagú zenekar pedig megváltozott és heten maradtak. Munkamenetüket jellemzi, hogy addig nem játsszák el a dalokat együtt, amíg külön-külön a hangszereken nem érzik beéretnek őket. A muzsikus mostanában ismét előszeretettel gondol vissza mexikói gyökereire, és dalaiban jó adag kumbiát, mambót és mariachi dallamokat lehet felfedezni, mint a következő dalban is. Az Orquesta Mendoza játszik a következő percekben a Dankó Rádióban. Latin zenét hallgatunk, a címe Curandero.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Jussoni Dur következik, aki a szenegáli Dakarban a Wolof anyától és Scherrer apától született. Karrierjét a 70-es években kezdte, és pillanatok alatt a szenegáli, sőt az afrikai zene egyik megkerülhetetlen alakjává nőtte ki magát. És ha bár kezdettől fogva a nyugat-afrikai régió zenéjében mozgott otthonosan, nem elégedett meg ennyivel, idővel a nyugati világ zenei hatásaira is fogékonnyá vált. A rumbától a hip-hopig mindenféle zenét meghallgatott, és aztán írt is, majd olyan zenészekkel, énekesekkel működött együtt, mint Sting, Bruce Springsteen vagy Tracy Chapman. Legnagyobb sikereit is az ilyen zenei együttműködéseknek köszönheti. Elég csak leghíresebb dalára, a Seven Seconds-re gondolunk, amit a svéd Nene Cherryvel hozott össze, és amely dal az újszülöttek a világon eltöltött első 7 másodpercéről szól. Ezt hallgatjuk most. Következik Jussoni Dur és Nene Cherry, a dal a Seven Seconds.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Itt a Dangó Rádió és a Népek Dalai. Világzenei válogatásunk minden este 9-től éjfélig. Latin zene következik most, Carlos Puebla formációja. Ő egy kubai énekes volt. Fiatal korában sok mindent kipróbált, volt cipész is, de aztán szerencsére a zene mellett kötött ki. A gitár szerelmese lett, és autodidakta módon tanult meg játszani. Mindez még a 30-as években történt. Később Fidel Castro híve lett, sokfelé turnézott külföldön, el is nevezték a forradalom énekesének. Ő következik most a Dankó Rádióban, és csapata a Los Tradicionales de Carlos Puebla. A zene pedig a 20 años, most a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következzen világzene Szváziföldről.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat! Most folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Ma is éjfélig tart műsorunk, benne pedig a következő órában hallunk egy kiváló dalt az Olá Gypsy Beats-től, Kovács Antal zenekarától. Aztán, hogy még több magyar szóljon, a Kamilka és a Pesti Sik zenekar egyik 2017-es dalára is sort kerítünk. És hallunk dalt majd Belize-ből a Garifuna kollektív tolmácsolásában, természetesen Garifuna nyelven. További jó rádiózást mindenkinek. Most irány Szváziföld, egy zulu nyelvű dal szól a Bolodzsá tolmácsolásában. A címe magyarul Mi történik?

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Adankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai. Folytassuk most az Olá Gypsy Beats zenekarral, amelyet Kovács Antal, a Romanodrom vezetője hívott életre. A formáció 2008-ban alakult Olá Gypsy All Stars néven, a három legnevesebb magyarországi cigányzenekar vezetője csatlakozott ekkor a Romanodromhoz. Mostani nevét 2011-től viseli a zenekar. Ebben a formációban a legkiválóbb hazai roma zenekarok képviselőjét találjuk egyszerre, együtt, egy színpadon. Zenéjük hagyományos és modern repertoárjukban, a mai napig kis közösségekben és gyakran játszott ősi dalok mellett a modern nagyvárosi dalok keverednek más országok zenéivel. Az átütő erejű kórus 7 férfi és 2 női tagjának hangzását a hagyományos kanna, kanál és gitár mellett a főként a balkáni zenékből ismert részfúvósok, a basszusgitár és a dobhangszerek egészítik ki. Következik most 2016-os lemezükről egy dal, játszik az Olá Gypsy Beats, a dal a Chore Sheia.

Dankó Rádiót hallgatják, ez a Népek Dalai, világzenei magazinunk minden este 9-től éjfélig. Folytassuk hazai muzsikával, játszik a Kamilka és a Pesti Sik zenekar. A Pesti Sik nevet azért választották, hogy bemutassák a város lüktetését. Ez fontos nekik, itt élnek Budapesten, itt lélegeznek, itt dolgoznak, így Dalaik hitet, benyomásokat, történeteket fogalmaznak meg. Megjelenik bennük a város számtalan kis csodája, hangja, lüktetése. Az árnyas sétányok alatt szövődő szerelmes pillantások, a macska köveken lépdelő női cipellők ütemes kopogása, vagy az éjszakai bárok hangulata. Azonnal kaphatunk egy kis ízelítőt a Kamilka és a Pesti Sik zenekar zenéjéből. Könnyed, légies muzsika ez, amely kirángat bennünket a mindennapok nyűgjeiből. Játszik a Dankó Rádióban a Kamilka és a Pesti Sik. Lőrinc Ádám és Kis Kamilka szerzeménye ez a Népmesterünk.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a népek dalait hallják, a világzenei válogatást. Egyszerre volt könnyű és nehéz dolga a sikerhez vezető úton a Garifuna kollektív zenekarnak. Egyrészt nehéz volt, hiszen a nevükben is szereplő Garifunákat kevesen ismerik, így nagy erőfeszítésre volt szükség, hogy többek között Belizben is élő népcsoportjuk kultúrájának hírét elvigyék a világba. Másrészt azonban gazdag zenei kincsüknek köszönhetően mégsem volt ez olyan nagy feladat, hiszen aki meghallgatta a gondosan hangszerelt és előadott dalaikat, az rögtön rákapott az egzotikus, színes zenei világra. A 90-es években összeállt együttes zenéjében egyébként a Garifuna kultúra két jellemző ritmusa is hallható. Az egyik a punta, amely a nők termékenységi táncában jellemző ritmus, a másik pedig a paranda, amely a Garifuna zene érzékenyebb, gitár alapú területéről szűrődik be a Garifuna kollektív muzsikájába. Ezek a ritmusok megtalálhatók az eddigi legnagyobb sikert aratott lemezeiken is. Következzen most egy 2019-es dal tőlük. Íme a belizi Garifuna kollektív muzsikája, persze Garifuna nyelven, a Villa Vaist.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban egy muzsikával, amely Kanadából érkezett.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek. Itt az idő, hogy újra szóljanak a világzenék a Dankó Rádióban egészen éjfélig. Korábbi műsorainkat a mediaclick.hu oldalon találhatják meg, ami egy alkalmazás is egyben. A mai utolsó órában szól világzene Nyugat-Szaharából Aziza Brahim hangján. Hallunk világzenét Szíriából, a Tutárt zenekartól, és egy amerikai-francia koprodukció eredményét is meghallgatjuk. Kyle Huval és a Dixie Club Rambler közös felvétele 2017-ből a Day After Day. További jó rádiózást mindenkinek. A Népek Dalai utolsó óráját Kanadában nyitjuk. Énekel Lorena McKennitt.

A Dankó Rádiót hallgatják, világzenei válogatásunk szól a népek dalai. A most érkező 1976-os születésű énekes Aziza Brahim a Sahrawi törzs szülöttje. A Sahrawik egy Nyugat-Szaharában élő nomád beduin törzs, akik egy arab dialektusban beszélnek, amelyet Mauritániában is sokan használnak. Azonban a területük marokkói elfoglalása után a legtöbben elmenekültek szülőföldjükről. Az énekesnő édesapja elesett a hazájukban dúló szaharai háborúban, Aziza pedig édesanyjával nehéz körülmények között kezdett új életet Algériában. Már egész kislánykorában felfedezte a számára vígaszt nyújtó éneklést és zenélést, amelyben természetes módját találta meg annak, hogy kommunikáljon, kifejezze érzéseit és hangot adjon ellenállásának. 1995-ben megnyert egy énekversenyt is, ennek segítségével aztán Mauritániában és Algériában turnézhatott. 3 évre rá már Európában is fellépett, majd amikor visszatért Algériába, tuareg muzsikusok segítségével elkezdte kialakítani saját stílusát. 2005-ben a latin jazz irányába nyitott és megalapította a Gulili Mankú nevű bandáját. A zenészekkel hagyományos afrikai muzsikát vegyített blúzzal és rockkal. 2008-ban pedig elérkezett az idő, hogy első önálló lemezét is rögzítse, amely akkora siker volt, hogy azóta is elég lendülettel látja el, hogy szinte évente jöjjön ki különleges lemezeivel. Most a 2019-es korongba hallgatunk bele. Nyugat-Szaharából következik Aziza Brahim, a dal az Ahlami.

A Dankó Rádió szól, a világzenei válogatást hallják, ez a Népek dalai. A Tutált zenekar jön most, amelynek tagjai saját elmondások szerint klasszikus arab zenét tanulmányozva nőttek fel, később pedig a heavy metalba, a rapbe és a jazzbe szerettek bele. Tagjai a szíriai Golán fennség hegyei között élnek. Ez a világtól elzárt hely egészen egyedülálló teret biztosít a művészek és értelmiségiek számára. Hasan és Rami Nahleh, ők testvérek, és így ketten alapították meg az együttest, amelynek célja, hogy zenéivel és életmódjával is a természet közeliséget hangsúlyozza. Emellett módjával, de igyekeznek az őket körülvevő világ közéleti eseményeire is reflektálni a dalokban, elkerülve azonban a negatív, panaszos felhangokat. Egyik korábbi lemezük a Le Chépassé címet viseli, amely a Golán fennség lakóira utal, akik nem rendelkeznek útlevéllel, így nem rendelkeznek állampolgársággal sem. Ez a kifejezés franciául azt jelenti, hogy engedje át, és arra a dokumentumra utal, amelyet ezeknek a meghatározatlan státuszú embereknek utalnak ki. Hallgassuk akkor a Golán fennségről a Tutárt zenekar 2020-as muzsikáját, ez az Emotional Twist.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő előadó még 30 sem volt, amikor már veteránként emlegették. Kyle Huvalról van szó, aki egész gyermekkora óta a Kajun zenei szintér energiáit szívta magába, és 10 éves kora óta maga is rendszeresen színpadra áll. Zenekarával, a Dixie Club Ramblers-el igazi ellenállhatatlan táncparketre csábító zenét játszanak a 60-as, 70-es évek spontán lazaságával. Kyle azt mondja, a YouTube nem feltétlenül tesz jót a fiatal zenészeknek. Szerinte sokkal többet ér, ha egy dalt élőben hall valaki, és aztán azt saját értelmezése szerint tovább gondolja, és hozzáadja még saját gondolatait, érzéseit, csavar rajta, és úgy játssza el újra. Szerinte ezt nem lehet megtiltani, ezek új értelmezések, és ezek éltetik igazán tovább a zenét. Nos, ezt a felfogást követte ő is zenekarával, és már a banda első korongja is kedvező fogadtatásban részesült. A másodikkal, a Straight Alone-szal pedig talán még nagyobb fordulatszámra kapcsoltak. Új dalaikat Cajun francia nyelven szólaltatják meg, ami igazán ékes bizonyítéka annak, hogy a régiek zenéje új köntösbe öltöztetve mennyire jól meg tudja szólítani az új generációt. Kyle Huval következik, és egy angol című dal, de Cajun francia nyelv is feltűnik benne. A címe Day After Day, következik Kyle Huval és zenekara a Dixie Club Ramblers.

A mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Remélem tetszett a program. Holnap este is várom majd Önöket 9 órától ugyanezen a frekvencián. A himnusz követően kezdődik a Dankó Rádióban nem sokára az éjszakai dalcsokor. Én pedig búcsúzom. Szabó Tamás vagyok, a Népek Dalai szerkesztő műsorvezetője. További jó rádiózást mindenkinek!

gyere Bodri, ma is sok meg leszünk egymással. Egymás

Sírva mesélnek a lombok, húsbánatot szengnek. Egy-egy virág rá bólogat,

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Kezdődik a Dankó Rádió Húsz csak prímása. A következő 1 órában is kellemes muzsikákat hallhatnak nálunk. Tartsanak velünk! Nem sokára Szántó Ferenc, Peszeki Ádám és Magyar Ádi Jenő nótája szól. Megszólalt a bolond szívem. A 2022-es Duna televíziós felvételen Jenei Gábort halljuk énekelni, és ifjabb Berki Béla zenekarát muzsikálni. Aztán Sebő Miklós előadásában szól a Drága Megbocsásson című dal, mely Brodsky Miklós és Harmat Imre szerzeménye. Ez utóbbi egy archív felvétel lesz. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: itt babám, Dankó Pista csárdása következik, majd Sárgul Mára Kukorica Szár címmel, Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán nótája is elhangzik Farkas Rozikától és Ifja Berki Béla zenekarától. Majd Német Csicsó Józsefék húzzák Bányai Márton kíséreteként, aki három bokor salátáról dalol.
1: Csit, babám, jaj, de jó volt!

csalálta, csak az, aki kapálta, kis angyalom. Három bokor ribizli, kis angyalom, szőke kislány szemezi, kis angyalom.

0: legénynek úgy adják, kis angyalom. Fehér tányérban rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom.
1: Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prémás. Kiballagok a vasúthoz, sárga rózsa ne virágoz késő ősszel, hová lesz a hullócsillag, és vége már. Ezek a dalok következnek, mindegyik egy-egy Dankó klubos felvételről hangzik el. A friss Ötvös a Dorján és Harmat Imre dala, Újvári Marika énekel és Tordai Zoltán zenekara muzsikál tatabányai felvételünkön, mely 2017. november 5-én készült a Vértes Agórája Kulturális Központban. Tarnai Kis László a budapesti Csepeli munkásotthon boldalol. 2019. december 5-én készült vele a felvétel és Báder Ernő zenekarával, a Sárga Rózsa ne virágoz késő ősszel és a Hová lesz a hullócsillag című dalokat hallhatjuk nem sokára a művészek előadásában. De előtte még jöjjön Budai Beatrix, aki 2025-ben átvehette a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát. Johann János és zenekara kíséretével énekli a művésznő Kalmár Tibor és ifjabb Kalmár Tibor dalát. Kiballagok a vasúthoz.

Ez is a Dankó Rádió.

Bánatos annak az élete. Hallhattuk az iménti percekben R. Varga József és Marcali Frigyes csárdását Gyulai Erzsébettől. Előtte is egy csárdás szólt, méghozzá Bihari János nótája, Jaj, de nagyon régen volt. Ezt a dalt ezúttal Pataki István dalolta el nekünk. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Huscsak Prímásunk felénél járunk, a folytatásban pedig Szász Katit hallgathatjuk. Nincsen annyi tenger csillag az égen. A 2024-es Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való felvételen Lendvai Ferenc és zenekara muzsikál. Aztán Magyari Imréjék húzzák Adorján Sándor andalgójában Bojtor Imrének Kalapomra páros tubarózsát tettem. Kék a szemed, mint az ég, erről Dóri József dalol majd.

piros a ruhád, a kapuban várok rád, valamban. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is.

az imént hallott nóta felvételére 1997-ben került sor. Dóri Józsefnek Boros Lajos zenekara muzsikált Tegzegerber Miklós és Szondi István szerzeményében. Csit csak rózsám, ezzel a csárdással folytatjuk, valamint Kollár Katalinnal és Balázs Tamás zenekarával. Boka Károly és Heródek Sándor dalából a hamarosan hallható felvétel 2023. március 2-án készült Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Aztán Szőlősi Emese örvendeztet meg minket egy frissel, Bányai Aladár és Marcali Frigyes dalával, Sárga a Rikó, Kerek a Cipó.

öreg prímás tégy hangfogót. Sárika, Sárika, édesapám mindig csak azt mesélte, 6 nap óta szól a nóta. A Friss majd Szeredi Krisztinától és a Rajkó zenekartól hangzik el egy 2015-ös felvételről. Angyal Armand és Adorján Sándor dala előtt egy csárdást is meghallgathatunk. Ennek előadója Fejős Jenő lesz, Lakatos Miklós együttesével. Az Andalgó Kondor Ernő dala Csík József énekli majd nekünk a Duna Televízió egyik 2021-es felvételéről, Csóka Gyula zenekarának társaságában. A hallgatót pedig Kárpát Zoltán és Esznagy Endre dalát Mészáros János Elek kezdi már is. Ez a felvétel is a Duna Televízióban készült 2023. augusztusában Jónás Géza együttesének közreműködésével. A zenekar élén Varga Jenő a prímás.

0: Dankó Rádió. A magyar zene rádiója.
1: Édesapám mindig csak azt mesélte, hogy a világnak kiskunsága közel.

és apám csak a jóból szerette. Pincéjében de nagy gonddal kezelte, ha sok termet nem adott el belőle, mert aztán a hátra nem lesz jövőre. Ha sok termet nem adott el,

Rámás csizmát visel a babám. Csárdás következik nem sokára, méghozzá Bétóth Magda és Lendvai Csócsi Jenő zenekarának tolmácsolásában. A felvétel 2011-ben készült. 2023-as az ezt megelőző, mely Kubányi György nótája lesz a Tagadom, Tagadom, Karcagi Jánostól és Németh Csicsó József együttesétől. Bementem a patikába, az Andalgó előadója Szentendrei Klára lesz, de Garami Béla és Heródek Sándorné szerzeménye előtt jöjjön egy hallgató, és jöjjön két Dankó rádiós díjazott előadó, az egyikük Tolnai András, aki nem sokára énekel, és aki 2024-ben magyar nóta díjas lett. A másikuk ifjabb Sárközi Lajos Prímás, aki természetesen zenekarával együtt muzsikál, aki 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át. Jöjjön a Messze van a kicsi falum című hallgató.

ez volt már a Hús csak prímás, lassan-lassan véget ér adásunk, úgyhogy eljött a búcsú pillanata, valamennyi kollégám nevében búcsúzom tehát, köszönöm, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió társaságában. Ha ez így van, maradjanak a folytatásban is, további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok. Itt a Hús csak prímásban még Déki Lakatos Sándor zenekara játszik, egy 1983-as felvétellel búcsúzunk, Majtinszky Lajos és Lakatos Flóris szerzeményei szólnak. Kesergő, verbunkos és friss hallható. Minden jót kívánok, viszont hallás a Morvai Noémit hallom.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma Pátria Visszhang. Magyar népzenei hagyomány a gramofonlemezektől a digitális világig. A műsorvezető Szántó Zoltán.